0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor keretet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, melynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és délelőttre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Csütörtökön várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbeszttel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzuzalékokkal burkolták le az utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este, a 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyben is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok valószínű.
2: Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
3: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit, itt van Erdély László, Janovics András, Molnár Szabolcs. A megtérés gondolatát hozom elsőként. Saját magáról az ember tudja, szerintetek, hogy már megtért-e?
4: Mindenképpen kellene arról beszéljünk, hogy mit is értünk megtérésen. Egyfajta irányváltásról beszélünk az életünkben, vagy...
3: Vagy rátérés az útra egyébként, mert a megtérés szó szerintem olyan furcsa is, hogy jaj, már megtért. De ha rátért valaki az útra, ami mondjuk a Jóisten felé vezet, az lehet, hogy egy kicsit könnyebben emészthető sok mindenkinek.
5: Igen, mert Isten gondolatai, meg az ő iránya teljesen más, mint a világ. De mi a világba születünk be, ezért nagyon nehéz lenne, hogy rögtön az ő útját indítsuk el életünkben. Ez persze szülőktől, nagyszülőktől is függ, sok mindentől, és ez olyan, hogy van, aki már gyerekkorában meg tudja csinálni, van, aki csak öregkorában. Illetve mindenkinek át kell gondolni, hogy a megtérés az azt jelenti, hogy olyan változást is létre kell hozni az életünkben, amiről eddig azt gondoltuk, hogy ezt nem tudjuk. Na,
3: és ez egy döntés amúgy, ugye? Tehát ez az új útra térés, a megtérés, tehát egyszerűen eldönti az ember, valahogy úgy talán, ahogy én így figyelgettem a témát, hogy amikor rájön az ember, hogy magát nem tudja megmenteni. Csak a jó Isten tudja őt megmenteni.
5: Isten nem akar senkit átalakítani úgy, hogy ő nem akarja.
3: Már hogy az ember nem akarja.
5: Mert hogy szabadonként vagyunk teremtve, tehát mi azt az életet követjük, amit mi döntünk el. Ő segít. A megtérésnek a legjobb, legszebb jelképe a keresztelés, vagyis a bemerítés. Ha lehajolsz a víz alá, akkor az olyan, mintha meghalnál. Igaz? És akkor, amikor mégis följössz, akkor ez egy új életet indít. Ez egy jelkép a világnak is, hogy igen, én akkor innentől kezdve a bűneimet lenyomtam, és mostantól kezdve teljesen új életet indítok. Ez egy nagyon szép jelkép. Ezt Jézus is bemutatta.
4: A keresztelő Szent János.
5: Igen.
3: Hát valóban a vízben a halál van nekünk, mert nem tudunk lélegezni, így értetted, és aztán onnan pedig egy új megszületés történik. Tehát meghal az eddigi énünk, megszületik az új, na de aztán megint mindenfélét csinálunk másnap.
5: De a keresztelésnél legalább három dolgot kell a világ felé sugározni. Egyik hitvallást, hiszen nem keresztelhetik meg a lelkészek senkit, nem. Ha előbb megmondja a hitvallást, utána esküt tesz, és áldást kap a lelkészektől. Legalább ez a, tehát a hitvallás, az eskü és a áldás. Ez mindenkinek az életét meg kell, hogy változtassa, nem? Nem? Tehát ez is egy...
4: Lépcsőfok?
5: Lépcsőfok, szerintem, igen,
3: na,
5: igen.
3: És akkor mit mondtatok, hogy magáról szerintetek tudja az ember, hogy már rátért-e a Jézus felé vezető útra, hogy úgymond megtért-e? Tudja magáról az ember?
5: Hát szerintem mindig tud szerintem valaki, hogy változott-e a valami a gondolataiban, nem? Hát jó. Azt mindig tudjuk, de hogy az elége?
4: Tehát sosem elég, mindig van egy bizonyos előrelépési lehetőség.

0: folytatjuk a beszélgetést. Ez a Bibliáról másképpen című műsor, és a megtérés kapcsán kezdtük a beszélgetést. Mi megtértünk már? Nekem ez például egy nagy kérdés, régóta visszatérő kérdés volt, akitől már megkérdeztem, hogy szerinted én már megtértem? És ó, Szabi, persze, te már régen mondtál. Ezt mondtál nekem. Mondtam, én meg nem is tudom.
1: Én hogy... még úgy gondolom saját magamról, na? Hogyha már beszélhetek magamról, hogy én na? Nem volt egy ilyen pont, nekem. Hogy azt mondjam, hogy én megtértem. Ugye nem volt lehetőségem bemerítkezésre, vagy nekem egy ilyesfajta szertartásra, ahol ki tudom nyilatkozni azt, hogy úgymond megtörtem.
0: De milyen érdekes, nem véletlen a szó egyébként, mert tényleg meg kell törni az
1: igen,
0: előző.
1: A Freud jelszólás milyen érdekes.
0: Megtörtem. Azt kellene látod mind a kettőnknek megtörni az előző életünket, azt kellene pontosan megtörni. És abból lenne a megtérés. Egyébként nekem volt szerintem fordulat, de nem egy olyan óriási...
1: Látványos fordulat?
0: Hát mondjuk nekem az volt belül, igen, amikor egyszer nagyon-nagyon imában, nagyon kértem a jó Isten segítségét, és úgymond én úgy voltam,
1: átadtad
0: hogy...
1: magad?
0: Jó, hát
1: mert ez a lenne a lényeg.
0: Átadtam, és tettem magamban, meg a jó Isten felé is egy úgymond ígéretet, hogy ha megsegít, akkor többé nem fordítok hátat. Végül is ez egy forduló pont.
1: Megsegít, na ez egy érdekes, tehát akkor üzletet kötöttél.
0: Jó,
1: az
0: hát
1: úrra.
0: Lehet ilyen csúnyán mondani,
1: hát,
0: igen.
1: Mert...
0: Igen, biztosan, hát ez az igaz, ez történt ott. Akkor is ez történt ott, és lehet mondani akkor, hogy magamnak tettem egy ilyen fogadalmat, megfogadást, döntést, egy döntést, tessék, akkor így most másképp hangzik. Akkor mesélem másképp ugyanazt a
1: akkor
0: történetet.
1: Akkor van ilyen, amikor döntés van.
0: És ott például eldöntöttem, akkor beszéljünk így róla, hogy eldöntöttem, hogy nem fordítok többé hátat a jó Istennek, ha... Na és akkor itt van a ha, tehát mégiscsak akkor
1: lehet, hogy van ha.
0: Hát akkor ezek szerint nem kellene, hogy legyen ha.
1: Azt mond, ha megsegít.
0: Hát igen, ott még úgy voltam, ez nagyon rég volt, ott így voltam. Igen, megsegített rögtön, látványosan nagyon. És akkor bennem azóta az úgy megmaradt, hogy akkor nem fordíthatok hátat.
1: Itt tényleg azt lehet mondani, hogy akkor egy fordulat állt be az életedben.
0: Csak nem tiszta az ügy, mert ott azt kellett volna mondanom szerintem, hogy ha megsegít, ha nem, akkor is eldöntöm, hogy nem fordítok hátat, mert csak ő tud
1: de nem
0: engem
1: voltál megvetni. Azon a szinten, hogy
0: hát
1: ezt
0: igen, akkor nem.
1: Így megfogalmaz, de lehetséges, hogy a szívedben pontosan így volt.
0: Hát köszönöm a szépítést.

0: hozom a következő témát. Korábban valamelyik adásban emlegettük a minden hiába valóság gondolatát, amit a prédikátor hosszasan részletez. Emlékeztek rá, hogy beszéltünk már róla? Egy picit
1: a hiába valóságról, igen. Na,
0: a prédikátor hosszasan fejtegeti azt, hogy tulajdonképpen mindent megpróbált, és aztán tulajdonképpen minden, amit mi itt az életben teszünk, tettünk, tehetünk, szeretnénk tenni, jó lenne, jól esne, de az is, ami nem esne jól, minden hiába valóság. Ezt írja a prédikátor, és aztán vég konklúzióként élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, hiába való életedben, amelyet Isten adott neked a nap alatt, hiába való életed minden napján, mert ez az osztály részed életedben és munkádban, amellyel fáradozol a nap alatt. Ami kezed ügyébe kerül, vidd véghez erőd szerint, mert nem lesz cselekvés. Megfontolás, tudás és bölcsesség a holtak hazájában, ahova mész. Én ezt egyszer nagyon megjegyeztem magamnak, azért hoztam be ide gondolatként, hogy tulajdonképpen mindent megpróbálhat az ember csinálni az életben, de a prédikátor szemével nézve, aki a Bibliában írta ezt, aki egyébként egy sok mindent kipróbáló ember volt, az ő szemével nézve minden hiába valóság. Egyedül annak van értelme, hogy egyszerűen megtegyük azt, ami a kezünk ügyébe éppen akad, tegyük a dolgunkat, ami a mi munkánk, örüljünk a feleségünknek, együnk, ígyunk, és aztán tulajdonképpen, és a jó Istennel legyünk együtt végig. Ennyi.
1: Lehetséges, hogy az utolsóval kellett volna kezdjet, mert hogy alapjába véve erről szól, hogy minden hiába való, amit nem Istennel, vagy az Isten szolgálatában teszel.
0: De egyébként Prédikátor könyve 9. fejezetből csak egy részlet. Minden megeshet mindenkivel. Ugyanaz eshet meg az igazzal és a gonosszal, a jóval, a tisztával vagy a tisztátalannal. Azzal, aki áldozik, és azzal is, aki nem áldozik, a jóval és a bűnössel egyaránt. Azzal, aki esküszik, és azzal, aki fél esküdni. Egyébként ez
1: megmutató. Ehhez már azt tudnám hozzátenni, na, hogy a bölcs és a bolond vagy az ostoba sorsa is ugyanaz lesz.
0: Na igen, és ez valahol megnyugtató egyébként.
1: Nyugtató számodra?
0: Szerintem persze, az ég alatt való minden dologgal az a baj, írja a prédikátor, hogy mindenkit ugyanaz érhet. Tehát, hogy mindenkivel minden megtörténhetik, azt írja a prédikátor. De ez csak egy részlet, mert amúgy mindenre a hiába valóságot
1: mondja. Azt mondjuk, hogy nincsen semmi különbség köztünk, mármint emberek között.
0: De hát
1: mert hogy mindenkivel megtörténhet bármi.
0: Igen, de hát egyébként mi különbség lenne?
1: Hát sokfajta különbség.
0: Erről
1: beszélhetünk például a kinézetről, azon
0: de
1: túl.
0: A lehetőségek például.
1: A lehetőségek azonosak. Is lehetnek természetesen.
0: Különbözőek?
1: Mindenféleképpen.
0: Igen? Hát az, hogy persze, nem, hogy elvileg, de amúgy gyakorlatilag Pál apostol Saul. Egy gyilkos ember volt, ment az úton, és egyszer csak Pál fordulat. Tehát, és ő belőle lett aztán Pál apostol. Na tehát akkor aztán mindenféle emberből mindenféle lehet. Azt is példázza ez nekünk, nem?
1: Na? Csak hogy a kulcskérdés az az, hogy Istennel kapcsolatban tedd ugyanazokat a dolgokat, és akkor azok már nem lesznek hiába valóak. Ennyire egyszerű.
0: Ja, értem, hogy mit mondasz, hogyha Istennel teszed.
1: Akkor már nem hiába való. Mindegy, hogy mit teszel, és pontosan azt mondja, hogy tegyed.

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Teszek valami jót veled, megsegítelek. Az is hiába, persze, van. Hogy az, mert hát jó, hogy megtettem, de igazából elillan. Te is meghalsz, én, és senki nem fog emlékezni.
2: Az előbb, amit mondtam, hogy a jelenlét és a kapcsolódás az Úrhoz, azt fogalmazhatnám így is, hogy Isten nélkül minden törekvésünk múló pára.
1: Hiába
2: de
1: van.
2: Istennel minden jelentéssel telik meg. Vagy,
1: hát ez jól hangzik így, igen.
2: Tehát akkor ezt nem így gondolod?
1: Hát de.
2: Akkor elvethetjük azt, hogy minden múlandó, vagyis hát azt nem. Akkor elvethetjük azt, amit az előbb mondtál.
1: Hát most elvetni, mint egy magot, vagy pedig eldobni?
2: Eldobni, erre gondoltam.
1: Azt én nem dobom el, ha minden hiába valóságot.
3: Jó, de így indultunk el ebben a világban, hiszen Ádám és Éva, ők tudták volna, hogy mi a fontos, mi a jó, mi a rossz.
2: Mert hogy egyértelmű kapcsolatban lettek volna az Úrral, hát, mert, és hogy onnantól kezdve lett hiába való.
3: Mert hogy ő tervelte azt, hogy milyen legyen ez a világ, de ők nem.
1: És akkor azt mondod, hogy a paradicsomban Ádám és Évánál ott volt a mindent tudás fája, amiről ettek képletesen, és onnan indul, onnan eredeztethető az, hogy ha nem ettek volna,
2: akkor nem lenne mindaz hiába való, amit cselekszenek. Tehát onnantól kezdve minden hiába való, úgy, ahogy az előbb te fogalmaztál, hogy mindegy, hogy mit teszünk, úgyis hiába való.
1: Na most akkor, de egyébként ezt azért még teljesen nem hagyhatjuk így ezt a gondolatot, mert szerintem a legtöbb ember valószínűleg mi is úgy élünk, hogy van egy életcélunk, vagy van valami bennünk, amit nem tudom, hogy felnevelni a gyermekeinket mondjuk.
2: Az nem lehet életcél.
1: Miért nem egyébként?
2: Az nem egy életcél, elnézést.
1: Hogy embert de faragni hát belőlük, hát valakinek
2: az
1: lehet
2: sem az. Egy életcél. Oh,
1: hát de tartsuk tiszteletbe a valakinek az, hogy embert nevelni mondjuk a gyermekekből. Mondjuk egy kitűzött cél. És mi meg azt mondjuk, hogy ez hiába való. Hát azért csak nem mondhatunk ilyet, nem? Vagy valaki azt mondja, hogy templomot épít, és mi meg itt azt mondjuk rá, hogy ez hiába való. Pedig hát ő mindent megtett, felépítette, vagy van, aki befogad több ezer gyermeket, és mondjuk árva gyermekeket megsegít, és hiába való.
2: Az, amit megtettél, és az lehet, hogy jó, az el fog múlni. És ami fontos, hogy ha Istenben teszed, akkor nem fog elmúlni, mert gyökere lesz.
1: Hát jó, kezemben egy Biblia, ez egy Károli fordítás. Szó szerint mondom, Isten félelem a fő summája minden tudománynak. Idézek még a 15-16. Versből, a 12. fejezetből. A dolgoknak summája, mindezeket hallván ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát, hogy előhozza, mindent előhoz, ítéletre előhozza, azt írja.
2: Na, a jót is, és a rosszat is.
1: Hát akkor minden hiába valóság kapcsán zárhatunk így, hogy a jó Istenre kell fordítanunk a figyelmünket, őt féljük. Ez a summa. Jó lesz így mindannyiunknak?
2: Nem. A féljük szó az megint, amiről már egyszer beszéltünk, hogy
1: azt írja, én csak
2: ne féljük, tudjuk.
1: Hát ezt te mondod, a Biblia úgy írja, hogy a dolgoknak summája mindezeket halván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsod.
2: Vajon hogy van a fordítás?
1: Mert vagy ez az embernek fő dolga.
2: Semmi esetre se féljük Isten.
1: De félni kell. És ez nem egy rettegés, hogy rettegünk tőle szerintem, hanem hogy nem magamat növesztem nagy egóval, és azt mondom, hogy én majd én tudom, hanem tudom, hogy ő tudja. Csak ő tudja. Megadom magam.
2: De ez nem azt.
1: Nem merek ellenszegülni.
3: Ebben itt a három fordításban mindegyikben így szerepel, hogy féljétek Istent, de erről már beszélgettünk, nem?
1: Igen,
3: veletek
1: igen,
3: is,
1: igen.
3: Hogy ez nem félelmet jelent.
1: Hanem.
3: Mert a félelemről beszélgettünk.
1: Igen.
3: De erről szoktak prédikálni a lelkészek is.
1: nem félelmet, hanem...
2: tiszteletet.
1: De hát minimum. Meg valahogy, hogy amikor az ember nekem azt jelenti, hogy próbálom a szerint élni az életemet, hogy amit tudom, hogy meg kell tennem, és a jó Isten sugalta, akkor azt igyekszem megtenni. Valószínűleg nincs ez mindig így, de legalább egy törekvés van.
2: Abban megegyezhetünk, hogy akkor ezek szerint nagyon sok fajta értelmezése lehet például ennek a mondatnak is, hogy féljétek az Istent, mert te most elmondtad,
1: én se félek. Ha őszinte vagyok, akkor hazudtam, mert bennem sem a félés van, pedig valószínűleg annak kellene lenni.
2: Biztos, hogy nem.
1: Akkor hát azért megint... írja, hát három fordításban is megnéztük, és de azt írja, hogy félt.
2: De nem azt jelenti, hogy félned kell.
1: De hát ez a szó szerepel. Itt most magyarok vagyunk, és direkt így írja a fordítás.
3: De ez nem fordítás, hanem itt volt egy szakértő, aki mondja, hogy nem fordítani kell, hanem
1: megérteni,
3: hogy mi hogy mondja, amit ők mondanak, és héberek. Tehát, hogy sok olyan szó van, aminek legalább öt fordítása lehet ugyanazt a szó, stb. Igen. Aztán nem, hanem mi gondoljuk át, hogy mi ugyanúgy hogy fogalmazzuk meg ugyanazt, amit ők mondtak. Hát.
2: Azt mondja, hogy tiszteletet ébreszt ez a félelem, vagy fél megtenni valamit ellene. Uh-huh. Tehát nem az Úrtól félni jelenthet.
1: Jaj, akkor félreértés volt. Tehát nem is úgy félni tőle, hogy félek, tőle félek. Azt én sem úgy gondoltam, hogy tőle félek, mert ő maga a szeretet. Hát a szeretettől nem félünk, hanem inkább ellene tenni nem merünk.
2: Na, ez egy jó megközelítés.
1: Jó. Persze, hogy mindig ellene... teszünk. Egyébként ez is hazugság egyfolytában.
2: De nem azt mondtuk, hogy...
1: Hát tudom, tegyünk, de mégiscsak teszünk
2: hanem,
1: ellene
2: teszünk
1: is.
2: Ellene,
1: hát teszünk, nem akarunk,
2: ne tegyél, hát pont ez a lényeg, hogy féld Istent, tehát ne tegyél ellene.
1: Ez a törekvés, az megvan.
2: Attól akkor... még teszünk, ahogyan mondtad.
1: De törekszünk.

0: másképpen. Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Egy újabb gondolat. Apostolok cselekedeteiben lehet olvasni arról, hogy Pál micsoda lendülettel, tűzzel, teljes erőbevetéssel hirdette az Isten országát.
2: Jézus igéje az én tüzem. Jézus igéje az én kardom. Na. Ezt mondta.
1: De tényleg az is volt egyébként ott abban az időben, hát és annyira nem régen történt ez, és az a feltételezésem egyébként, hogy ma is vannak olyan igehirdetők,
3: mikor
1: olyan
3: történt?
1: Közösségek. Hát most 2000 évvel ezelőtt se.
3: Időszámításunk.
1: Krisztus után valamennyi.
2: Hát Krisztus után, igen.
1: Nem sokkal.
2: Nem sokkal. Közvetlenül Krisztus után volt.
1: Na, de akkor tényleg nekem most itt csak a kérdésem, felvetésem az annyi, hogy ott akkor hihetetlenül terjedt az ige, az evangélium, és most idézek akkor az Apostolok cselekedetei 19. fejezetből, sokan pedig azok közül, akik varázslással foglalkoztak, könyveiket összehordták, és mindenki szeme láttára elégették, és összeszámlálták azoknak árát, és 50 000 ezüstpénzre értékelték. Ez csak egy részlet, hogy ahogy így elképzeljük, hogy micsoda nagy lendület, erő, minden volt ott akkoriban, és ment az ige, és terjedt Pál által, és ott sokan megtértek, és követték őt, és sőt, olvasom a 12. fejezetet ugyancsak ugyaninnen, Pál testéről a kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Tehát Isten rendkívüli csodákat tett Pál keze által. Tehát sokak által is még nyilván, de ott akkor én így fogalmazok, hogy nagy tűzzel ott élt az igt, az ige. És most is szerintem van, ahol él nagyon.

0: Lelkesedés lehet csendbe is, tűz nélkül is.
1: De megvan bennünk szerinted? Folyamatosan a Jóistenre figyelünk? Így hirdetjük és visszük, és most is úgy beszélünk
0: róla. Ez az érdekes, hogy egy hirdetés vagy egy térítés, mert ugye akkor az volt az egyik szempont, hogy Pál az igét hirdeti, így aztán érthető az, hogy ő tüzesen tette mindezt.
1: Ment, és vitte a dolgát.
0: És csodát is tett, így aztán természetes az, hogy az emberek, akik őt hallgatták, azok lelkesek lettek, és...
1: De most is ugyanígy. Mi más most? Semmi sem más.
0: Hát valamilyen csodát látsz, amit...
1: Egyfajtában látom, szerintem, ha kinyitjuk a szemünket.
0: Olyat, amilyet Pál is...
1: Láttam, én magam is át is éltem, csak a csodáról szerintem már beszéltünk, hogy nem feltétlenül beszél az ember, mert nem másnak más, tehát nem is kell kimondani.
0: Más és más a csoda.
1: De igen, ha szerintem a megnyílik a látásunk, akkor szerintem észrevehetjük, hogy folyamatosan igen, része van, vagy benne vagyunk. Igen.
0: Így van, de csak nem olyasfajta csodákról beszélünk, mint amit Pál.
1: Ó, hát dehogy nem. Mindenféléről. Most is. Ugyanolyan. Ott van egy példa, na akkor felolvasom ezt is. Apostolok cselekedetei 20. fejezet, Tróászban. A hét első napján, amikor összegyűltünk a kenyér megtörésére, Pál prédikált nekik, és mivel másnap el akart menni, a tanítást megnyújtotta éjfélig. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol összegyűltünk. Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, és mivel Pál sokáig prédikált, az álom úgy elnyomta, hogy leesett a harmadik emeletről, és holtan szedték föl. Pál pedig lement, ráhajolt, magához ölelte, majd azt mondta, ne nyugtalankodjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret és evett, majd sokáig egészen virradatig beszélgetett velük, és akkor indult el. Az ifjat pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Szerintem ugyanilyen csoda, ha ez csoda, ugyanilyen helyzet volt régen is, van most is, hogy megtörténik akár egy ugyanilyen helyzet, és csak úgy átsiklik fölötte sokszor szerintem az ember, hogy ja, hát akkor túlélte, micsoda szerencsés dolog, hogy leesett a harmadikról és túlélte. Ma ezt szerintem így tekinti a mai ember, hogy hát akkor ez igen, így szerencséje volt, ezt mondja szerintem a mai ember, pedig ugyanígy, ugyanilyenekben ma is része van szerintem mindenkinek, vagy része lehet. Na.
0: Abba az időben biztosan másképpen néztek rá.
1: Na, miért?
0: Az
1: miben
0: emberek
1: más?
0: Erre a szituációra, mint ahogyan most.
1: Ugyanúgy, mert... egészen pontosan ugyanúgy tudom most is gondolni. Most is harmadik emelet, ott is kiesett, ott is, most is. Ha most kiesik, ugyanúgy lementek akkor is. Oda mentek, mit mondtak? Holtan szedték fel? Hát szerintem akkor is károgtak, hogy jaj, Istenem, meghalt. Meg most is ugyanígy kárognának, hogy jaj, meghalt. És aztán lenne ma is esetleg, aki odahajol szeretettel, és észreveszi, hogy nem halt meg, benne van a lelke, ne nyugtalankodjatok.
0: Csak összetörött minden csontja, és többet nem fog tudni
1: tört,
0: járni.
1: Mert mondjuk pont úgy pattyant le, hogy egyszerűen semmi baja nem lett. Nem hallottál még ilyen eseményekről, ahol olyan dolgok megtörténtek, hogy hát igen, csoda történt, mondják az emberek, és akkor csoda. Hát...
0: Csak hogy nem kapcsoljuk semmihez
1: hozzá. A kegyelemhez nem kapcsoljuk, megadta a Jóistenet.

0: folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor.
1: Jézus mondta, hogy azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre. Mondja, olvasd
0: fel. És mennyire szeretném, ha már lángolna. Honnan idézek most? Ez csak így.
1: Lukács evangéliumában, igen.
0: Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, akkor azt mondod, Lukács evangéliumát adtad ide, és mennyire szeretném, folytatom az idézetet, ha már lángolna, mondja Jézus.
1: De erre mondta Pál szerintem, nem?
0: Hogy?
1: Hogy Jézus igéje az én tüzem.
0: Ja.
1: Vagyis ő úgy érti ezt, hogy tűz, hogy az igét hirdeti, én szerintem, nem?
2: Igen.
1: Hogy világosság legyen a világnak.
0: Hát, mondjuk,
1: nekünk,
0: igen.
1: Ő is azt mondta, hogy tüzet.
0: Hát mondjuk a tüzet azt én is mondom, hogy bennünk is éghetne a tűz.
2: Egy kicsit erősebben is, energikusabban.
0: Hát, hogy ne csak olyan lagymatag módon csináljuk, hogy jó így.
2: De mit kell csinálnod?
0: Hát például mindent, amit a Jóisten sugall, mindig azt kellene tenni, nem? Elvileg megtesszük persze, de mindig megtesszük. Mindig figyelünk a Jóistenre, azzal vagyunk elfoglalva, hogy reggel azzal ébredünk, napközben is tanulmányozzuk, meg este is. Vagy pedig nem foglalkozunk vele, csak néha-néha, aztán lesz, ahogy lesz. Mert nem érünk rá, mert elvisz a sok minden.
2: Lehet, hogy nem is kell mindig figyelni.
0: De kell, ezzel. Szerintem pont ez kellene. Pál szerintem azt csinált, hogy egyfolytában az igével
2: pont,
0: volt
2: hogy
0: elfoglalva,
2: nem.
0: Vagy hogy nem.
2: Az a jó, amikor már nem figyelsz, és annélkül teszed úgy.
0: Hát, az igaz. Na jó, de mi ezt tesszük?
2: Bizonyos szituációkban, vagy bizonyos
0: lehet, hogy ezt
2: mértékben
0: tesszük.
2: Ezt kell, hogy tegyük.
0: Vagyunk elfoglalva. De
2: nem hiszem, hogy a Bibliával kell elfoglalva lenni. Nem a Biblia szerint élni. Legyen bennünk egy nyugvó tűz. Az, ami...
0: Nyugvó tűz.
2: Igen, tehát parázs.
0: Na most már csak parázs, aztán pedig az is kialszik.
2: Miért?
0: Nem
2: hát
0: marad
2: a parázs az csak... egy nagyon szükséges valami, és...
0: Hát a hideg téli estéken megfagyunk mellette. Ha csak parázs van bennünk, akkor lehet, hogy egy idő után kialszik a parázs, és azt mondjuk, hogy hát igen, mert mi már nem állunk ki a Jóisten mellett, mert hát végül is így ilyen szunnyadó a parázs bennünk. Nem az lesz akkor? Ha viszont tűz van bennünk, akkor azt mondjuk, hogy ember.
2: Nem tudom, nem nagyon sajátom a tüzes viselkedés, inkább a csendes parázs az, ami jobban, úgy gondolom, hogy jobban éget, mint...
0: Jobban éget?
2: Mint a hajladozó
0: lángnyelv. De minden esetre azt meg kell tennünk, hogy folyamatosan figyelni az ígére, ebben megegyezhetünk? Ezt azt kellene tennünk, hogy reggel azzal ébredni, napközben azzal foglalkozni.
2: Valamilyen formában emlékeztessük magunkat, vagy kinyitod a Bibliát, vagy meghallgatsz valamit.
0: Folyamatosan.
2: Vagy kinyitsz egy könyvet, és olvasol.
0: Hogy legyen bennünk egy kis parázs, vagy tűz.
2: Hogy legyen egy kis parázs, és... Tűz.
0: Na akkor parázssal vagy tűzzel mindjárt visszajövünk.
3: Bibliáról másképpen.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Beszéltünk parázsról, tűzről, sok mindenről a mai adásban, de most hozok mást. Bibliai alapon. Mi az, amit nem szabad csinálni? Ez a kérdésem. Egyrészt 10 parancsolat le van írva, tudjuk, oké, betartjuk. Azon kívül, most én néhány dolgot kiírtam még, hogy mondjuk jóslás, szellemidézés, varázslás, oké, ilyeneket nem szabad csinálni. De mi számít például varázslásnak? Meg mi számít például jóslás, csillagjóslás? Azt sem szabad csinálni. Kártyavetés, azt sem szabad csinálni. Szellemidézés, azt sem szabad csinálni. Pedig tulajdonképpen még van olyan segítő terápiás módszer is, ahol már-már szinte ilyesmit hajt végre sok ember, hogy összeülnek, és akkor tulajdonképpen már nem élő személyek jelenlétét is úgymond beépítik abba az energetikai mezőbe, amivel együtt dolgozva gyógyítják, úgymond idézőjelesen gyógyítják a családi helyzeteket. Most mondtam egy példát, elvileg akkor ezt sem szabad csinálni, kérdezem.
1: De hát van arra lehetőségünk, hogy megszabjuk azokat a határokat, hogy mi az, ameddig elmehetünk, persze, és ahonnan már igen, nem a lehet.
0: A Biblia elég világosan lefektett dolgokat, és az szerintem, amit be kell tartanunk.
1: Mint például?
0: Na hát ezért hoztam itt
1: a gondolatot. Mert itt azt mondjuk, hogy szám misztika. Honnan? Attól kezdve mondjuk lehet, hogy az sem szabad, ugye?
0: Hát tehát,
1: hogy megmondom azt, hogy a születési dátumod alapján, hogy te milyen ember vagy, és hogy milyen
0: hát
1: sorsod lesz.
0: Jóslás.
1: Ez is jóslás.
0: Aztán a mágia egyébként, azt is ide felírtam még, az se lehet. Energiát küldeni, például tessék, van sok ember, aki vagy megenergiázza, gyógyítani. Vagy gyógyítani.
1: Isten kizárólagosságát nem kérdőjelezhetjük meg, feltételezhetően itt vannak azok a határvonalak, amiket hát Istenhez kapcsolva nézhetünk.
0: És akkor rendben van,
1: és
0: ha a jó Isten.
1: És akkor rendben van. És hogyha nem, akkor az már nincsen rendben, de ez most már csak kérdés.
0: Hát én is kérdezem valahogy, azért csak így van ez, igen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Bibliai alapon mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad csinálni. A gyógyítás például szerintem nagyon sok esetben mindenféle módon megtörténik a mai világban. Akár tényleg úgy, hogy megenergiázom a másikat, ráteszem a, nem tudom, a kezemet, a kövemet, az akármimet.
2: Isten féltékeny azokra a cselekedetekre, amelyek nem megengedettek.
1: Rosszakul hangzik így szerintem a hétköznapi fülnek, hogy féltékeny, tehát nem helyesli.
2: Kizárólagosságot követel saját magának ezen ügyekben. Így aztán nem tetszik neki, hogyha más dolgokhoz fordulunk.
1: Vannak olyan torna gyakorlatoktól kezdve mindenfélig, amik olyan spirituális háttérrelből épülnek fel, ami például egyáltalán nem összeegyeztethető.
2: De honnan tudjuk azt, hogy most ez Istennek tetszik, vagy sem?
1: Ezért hoztam
2: mert
1: ide be
2: nem nagyon kérdést. Tudjuk.
1: Nézegettem, én gondolkoztam korábban is, hogy például a családállítás az vajon hova tartozik? Ez egy módszer, biztos sokan hallottak róla, vagy van, aki nem. Egy módszer, amivel energetikai módszerrel családokon szoktak segíteni. Itt egy úgynevezett morfogenetikus mező igénybevétele történik. Tessék, a morfogenetikus mező a családállítás szerint, most olvasom, egy energia mező, amely egy csoport emlékeit és sajátos energiáit tartalmazza. Hát most egy feltételezett láthatatlan információs mező, amely összeköti az élő lényeket, befolyásolja formák viselkedik kialakulását, stb. És itt például...
2: Voltál már családállításon?
1: Nem. És van is bennem egy ilyen távolságtartás egyébként ezzel kapcsolatban. Azt tudom, hogy működik elmondásokból.
2: Honnan tudod, hogy tudod?
1: Hallottam olyan emberektől beszámolót, akik részt vettek
2: hallottam,
1: bennem.
2: Hallottam, hogy működik.
1: Akkor nem tudhatom, igazad van. De jó, hogy kijavították. Köszönöm.

0: folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Innen indultunk, hogy szellemidézés, varázslás, mi mindent, jóslást nem szabad csinálnunk. Szabad,
1: meghallgatnunk nem szabad?
0: Na tessék, hát akkor...
1: Érdekelhet?
0: Jó, amire a figyelmünket rátesszük.
1: Itt két dolog lehet, ugye egy, akinek jósolnak, és aki jósol. Mindkettő bűnös?
0: Hát te egyszerűen kérdezed. Hát egyébként igen.
2: Igen.
0: Igen. Laci, azt mondod,
2: hát
0: igen?
2: Én szerintem azt így lenne mindenkinek szépen átgondolni, hogy...
0: Mint egy bírósági tárgya, mindkettő bűnös.
2: Hogy 2000 év óta
0: na, igen.
2: Meg kellett változzon a világ. Na. Mert előtte nem tudtak arról sem, hogy meghalsz, de utána mindenki feltámad. Ugye előtte nem volt erről szó. Ez Jézus után volt. Ami viszont azt jelenti, hogy sokan szeretnének meghalni. Na jó, kész, vége, vége. De nincs vége. Föltámad és folytatod. Ezért mindenkinek szépen át kell gondolni, nem? Hogy milyen lenne az új világ, mert egyébként mondom, nem tudjuk befejezni az életünket nyugalommal. És ezért mondom, a halálról is nem beszélünk másképpen, nem? Úgy beszélünk, mint ami előtte volt. Miközben teljesen másképp kéne mindenkinek gondolkodni a világról is, meg a jövő világról is.

0: aki jóslásban részt vesz, az...
1: bűnös.
0: De kik vagyunk, hogy ilyeneket mondjuk?
2: Igen, mert azt szoktuk mondani, van a prófétai üzenetek műsorban, hogy igen, szöveg szerint a próféták jóslásnak mondják, de nem, nem így kell, igen.
0: Aki szellemidézésben részt vesz, mit mondunk?
1: Nem tudom, hogy ezeket is szét lehet választani, meg úgy egyáltalán ezekről, mert a szellemidézés is sok mindennel együtt jár. Mit nevezünk szellemidézésnek? Mi az a szellem? Valakinek a szelleme? Valaminek a szelleme?
0: Most akkor mondom egyébként Jeremiás könyvéből, ti azért ne hallgassatok prófétáitokra, se jövendőmondóitokra, se álommagyarázóitokra, se varázslóitokra, se a szemfényvesztőkre.

0: varázslóknak, bálványimádóknak, minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz ez a második halál. Na, ehhez mit szólsz? Mondom, szó szerint Jelenések könyve, 21.8. A gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak és gyilkosoknak, a paráznáknak és varázslóknak, a bálványimádóknak és minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz ez a második halál. Na, ez már a Jelenések könyve, tehát ez az, ami lesz. Nem túl szép jövőkép annak, aki varázslással foglalkozik. Mit szólsz hozzá, András? Már nem, mintha te varázslással foglalkoznál, nem azért mondtam.
1: Nem nagyon tudnak megérinteni ezek a dolgok. Nem igazán foglalkoztat egyáltalán a gondolat sem. Most ugye családállításról hallottam, nem volt szerencsém kipróbálni, hát, vagy megnézni.
0: Szerencsének mondod, vagy szerencsétlenséged, mert igazából nem élő családtagok megidézése is megtörténik.
1: Feltételezhetően nem jutott volna eszembe, hogy azért nem menjek el egy családállításra, mert ez az úrnak nem tetszik, vagy a Biblia alapján nem kedves.
0: Számít neked, vagy nem
1: kedves?
0: Számít?
1: Már mint mi?
0: Hát, hogy kedves az úrnak, vagy nem. Ez például.
1: Na most, az, hogy mondja-e a Biblia, vagy írja-e a Biblia, az biztosan nem fogom tudni egyrészt ellenőrizni, mert akkor minden egyes mozzanatot kellene ellenőrizzen az ember. A másik meg az, hogy honnan tudjam, hogy ez most az Úrnak tetszik, avagy sem.
0: Meg kell kérdezni tőle egyébként, tényleg ezt tanultuk még korábban, imádságban megkérdezzük.
1: De nem jut eszembe, ha bizonyos cselekedeteknél, mint például, ha valaki azt mondta volna, hogy családállításra hív, akkor nem jutott volna az eszembe, hogy én most ezt feltegyem a mérlegre, és azt mondjam, hogy Uram, most ez jó, hogy én ezt megtapasztalom, vagy sem.
0: Na, Laci, mit mondasz, hogy akkor hogyan tudunk dönteni, hogy mi az, amit lehet varázslás, halott látás, jóslás, mindenféle?
2: Hát mindenki csak a hite szerint döntsön.
0: Na jó, hát akkor én pedig azt mondom magamnak, hogy imádkozni az ügyben, és kinyitni magunkat, hogy meghalljuk a választ. Bólint, Laci.
1: Akkor sokat fogsz imádkozni, mert...
0: Egész életemben imádkozhatok, de persze.
1: Mert akkor nagyon sok olyan helyzet van, amikor... Igen. Meg kell kérdezzük az áldás lehetőségét, hogy lehet, avagy nem lehet.
2: Én úgy emlékszem, hogy olvastam olyan, aki ötször imádkozta ugyanazt.
0: Igaz.
2: Ugye?
0: És aztán ott mi
2: de
0: is
2: megkapta, nem az elsőre kapta meg a választ, hanem a ötödikre.
0: És más válasz lett az ötödikre?
2: Nem, amit kért, arra megkapta.
0: Megkapta, mert egyébként Pál is kérte azt, hogy vétessen el tőle az a tüske. Nem vétetett. Kértem egyszer, írja, még egyszer kértem, még egyszer, de nem vétetett el. De akkor imádságban kérni.
2: Hát és ő is azt hiszem 3 vagy 4 napig lett vak, és mondta ott a lány, aki vigyázott rá, hogy igen, nem tud enni se, inni se tudott, csak feküdt 4 napig. Úgyhogy, de aztán megkapta ő is nem csak a választ, hanem amikor bejött hozzá Ananiás, akkor mondja neki, hogy az én nevem, erre mondja Pál, Ananiás. Honnan tudod, sose talál? Hát neki is volt egy álmába látta, hogy ami történni fog, az úgy, nem tudom, egyébként ez is érdekes, nem? Hogy előre meglátta az álmába azt, amit megkapott. Látta, hogy igen, ráteszi a kezét Ananiás.
1: Tehát nem kell jósnőhöz menni, hogyha valamit nem szeretnél igazadban tudni, hanem kapcsolódni kell, és akkor jó, megkapod az.
0: De milyen igazad van? És egyébként Jézus is sokszor előre mondott dolgokat, amik majd lesznek. De milyen igazad van, el se kell menni, mert van rá lehetőség amúgy is.

0: eddig jutottunk akkor ma el, de szerintem jó volt ma
1: jó
0: is összeülni.
1: Volt, és köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk tartottak.
2: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
3: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadások miatt. Kisebb földrengés volt Nagykanizsánál. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és holnap délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte Magyar Péter. Hozzátette, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Jövő héten 3 napos hivatalos látogatásra utazik a miniszterelnök Lengyelországba és Ausztriába. Magyar Péter elmondta, hogy delegációjával előbb Krakkóba, majd Varsóba látogat, ahol tárgyalást folytat Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Navrocki lengyel államfővel is. Ezt követően Tanzba látogat, ahol Lech Walesa volt lengyel elnökkel találkozik. A delegáció Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral és Alexander van der Bellen elnökkel tárgyal. Magyar Péter miniszterelnök felszólította az előző kormány minisztereit, köztük Rogán Antalt, Lázár Jánost és az államtitkárokat, hogy ne próbálják meg felvenni a megbízatásuk végén nekik járó juttatást. Hangsúlyozta, nem fogják megkapni, mert ehhez miniszterelnöki aláírás, illetve miniszteri ellenjegyzés kell. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élő környezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, hogy a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Csütörtökön felállítják az Országos Vízügyi Koordinációs Központot, jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese Ópuszta Szeren. Gacsály József elmondta, a szervezet feladata a 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolása lesz. Hozzátette, hogy új vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, hogy minél több vízkészlet maradjon az országban. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéal vagyok. Ópusztazeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón, azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor keretet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, melynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Csütörtökön várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi Platón, az aszbesztel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzuzalékokkal burkolták le az utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este, a 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyben is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok valószínű.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst terea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könny az arcomon, csak

kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, nézd, nézd, s nem fér már semmi közénk a kezem s kezed közé.

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub. Döntött a képviselőtestület a civil pályázatokról. Sztereofotokból tart előadást Balázs László fotóművész. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pénteken újabb filmmel folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub a Sinkovics Filmszínházban 17.30-tól. Egy magyar származású filmrendező legújabb filmjét tekinthetik meg a filmkedvelők. Tájékoztatott Fodor Sándor, író, újságíró, a klub vezetője.
2: Májusban már következik az én egyik kedvenc rendezőmnek a filmje, ő pedig nem más, mint a magyar származású Jim Jarmusch, akinek a Father, Mother, Sister, Brother című filmjét fogjuk vetíteni. Ez is egy nagyon új alkotás, és tulajdonképpen több különálló történetet dolgoz föl. Megjelenít a filmbe egy olyan zseniális nem színészt, hanem zenészt, ugyanis az egyik epizódban Tom Waits játssza a főszerepet. Aki egyébként már játszott filmben, de ez egészen különleges lesz majd, mert Tom Waits-et nagyjából a dörmögő mély hangjáról és a hihetetlen szerzeményeiről ismerjük. Hihetetlenül egyszerű és hihetetlenül szép dallamokat ír. Na most Tom Waits-et látni egy filmbe, pláne egy Jim Jarmusch filmbe, akiről viszont tudjuk, hogy az első nagy sikerű filmje a Cannes-i fesztivál győztes Florida a paradicsom című film volt.
1: Döntött körment képviselőtestület a civil pályázatokról, közölte az önkormányzat. Kulturális, sport és szociális területen nyújthattak be támogatási kérelmet helyi szervezetek, közösségek, alapítványok és magánszemélyek. A pályázatok elbírálásánál előnyt érveztek azok a programok, amelyek a város kiemelt rendezvényeit erősítik és támogatják, vagy szélesebb körű lakossági érdeklődésre tarthatnak számot. A támogatott pályázatok részletes listáját az önkormányzat hivatalos felületein teszik közzé. Sztereofotokból tart előadást Balázs László fotóművész pénteken 18 órától a Körmendi Művelődési Központban, a Berzsenyi utca 11 szám alatt. A Bukovinától Boszniáig című előadás során a fotóművész az utazásain készített térhatású felvételeket mutatja be. A tájképeket, épületeket és portrékat sztereofényképezőgéppel és kamerával örökítette meg, majd az általa hozott speciális eszközök segítségével háromdimenziós hatású képként vetíti le azokat. A nem mindennapi előadásra minden érdeklődőt várnak. Bérbaltaváron tart bemutatót a Vasvári Játékszín pénteken. A Nagy Gáspár Emlékházban Bükki Attila az Elhivatott című darabjának bemutatóját láthatja a közönség. Az előadás Brunswick Teréz életéről szól Varga Bodó Anita főszereplésével. Mint ismert, a magyar grófnő az első magyarországi óvodák megalapítója. 1836-ban egyesületet alapított az óvodák elterjesztésére. Haláláig 80-ra nőtt ezek száma. Unokahúgával, Teleki Blankával tevékenyen részt vett az első magyar nőnevelő intézet létrehozásában is. Mindemellett remekül zongorázott, szavalt, rajzolt, festett, sőt, németül verseket is írt. Róla szól a játék szín monodrámája. Új műsorral érkezik Körmendre május 15-én a 4S Street zenekar, amely a közönségkedvencek mellett legújabb dalait is bemutatja. A koncertnek a Batthyány Örökség Központ ad otthont. A zenekar tájékoztatása szerint a fellépésen olyan ismert dalok is elhangzanak, mint a Mesélek a bornak, a 10 éven át, az erdőben nem jártál és az Ilyen ez az élet. A szervezők minden érdeklődőt várnak a koncertre. Árokba csapódott egy személyautó Gersekarát és Halastó között a helyszínre a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek, akik a műszaki mentés során egy embert kiemeltek a járműből, majd átadták a mentőknek. Az egységek áramtalanították a gépkocsit is. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, a politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungaromet ZRT modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt voltak. A program célja a magyarországi mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A Nemzetbiztonsági Tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Vladimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét. Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenálló képesség, fogalmazott az államfő.
0: Sporthírek.
1: Emlékérem készül a Magyar Labdarúgó Szövetség alapításának 125. évfordulójára. A Magyar Labdarúgó Szövetség évfordulójának tiszteletére a Magyar Nemzeti Bank 25.000 forint névértékű ezüst, valamint 5.000 forint névértékű színes fém emlékérmet bocsájt ki. Az alkalomból kibocsátott ezüst és színes fém emlékérmek tervezője Horváth Andrea iparművész.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmelegebb órákban 18 fokra van kilátás.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, be még elittem, minden egyben van.

0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM.
1: Curtains are closed now.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Visszavonul Ferenc Csaba. A hétvégén lesz a hagyományos körmendi kastélykoncert. Péntekig várják a bormintákat az oszkói Orbán napi hegyi vigadalomra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az idény végén visszavonul Ferenc Csaba, az Aegis Körmend korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda szerdán jelentette be, hogy 25 szezon után befejezi pályafutását és utolsó mérkőzését. Május 23-án vívja hazai pályán az NK Universitas Pécs ellen az alsóházi rájátszásban. Azt mondta, az elmúlt 3 évben mindig nagy kérdés volt számára, hogy folytassa-e. 25 éve az NBA-ben számtalan élményt adott, de most eljött az ideje, hogy szögre akassza a kosaraszt cipőt, biztos marad a klub kötelékében, fogalmazott. Ferenc Csaba 2001. októberében debütált Körmenden, azóta 823 alkalommal lépett pályára a csapatban, amellyel klubrekordernek számít. A hétvégén lesz a hagyományos körmendi kastélykoncert, amelyen a zeneiskola tanárai és növendékei mutatkoznak be. Az ingyenes eseményt a múzeum dísztermében tartják szombaton 18 órától. A megújult klasszikusoktól a könnyed jazzen át egészen az egyedi táncos zenei előadásokig változatos műsorral készülnek az idei évben. Tudtuk meg Morvai Andrástól, a körmendi alapfokú zene és táncművészet iskola igazgatójától.
2: Szerettük volna, hogy egy kicsit nagyobb figyelmet kapjon az immár sok-sok éve, sőt évtizede hagyományos tanári hangversenyünk, és ezért is adtuk neki ezt a új nevet, hiszen szeretük volna az általános repertoárt is megváltoztatni, hogy egy kicsit körmendiesebb legyen, egy kicsit emberközpontúbb anyagokat adjunk elő, mindenki számára nyitottá váljon ez a koncert, díjtalan belépéssel, bárki meglátogathatja. Maga a díszteremnek a közege, az óriási festmények, a magas szintű millió nagyon szépen tükrözi, vagy visszatükrözi azt a zenei igényességet, amit mi szeretnénk képviselni ebben, és hát ehhez is választottuk nagyjából a hanganyagunkat, vagyis hát a zenéinket, amiket majd előadunk.
1: Újabb helyszíneken mutatták ki az aszbeszt jelenlétét, ezért ideiglenes korlátozásokat vezetett be a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Az Abértó nagy parkolója, Horgász parkolója és az ezeket összekötő út, valamint a Dozmati víztározó bekötő útja és parkolója is érintett. Az igazgatóság közölte, a parkolókat további intézkedésig lezárják. Arra kérik a lakosságot, hogy se gyalogosan, se kerékpárral ne közelítsék meg ezeket a helyszíneket, mivel a levegőben vagy a környezetben jelenlévő szennyeződés belélegzése egészségügyi kockázatot jelenthet. Péntekig várják a bormintákat az oszkói Orbán napi hegyi vigadalom borversenyére. 3 kategóriában hirdetik meg a versenyt értékes jutalmakért. Az eredmény hirdetést május 31-én a rendezvényen tartják, mondta el Zágoridi Cigány Ákos, a Hegypásztor kör egyik alapítója, szervező.
3: Egy térségi borversenyt álmodtunk meg annak idején, most ezen a héten pénteken lesz a borbírálat, ide várjuk a térségben készült borokat, külön fehér, vörös, illetve rozé kategóriában. Az oszkói közösségi házban lehet leadni a bormintákat címke felirat nélküli üvegekbe, és ott a kollégák átveszik és megsorszámozzák őket, és a szakértő zsűri, aki pénteken délután össze fog ülni, ők pedig igazából értékelik ismeretlenül a borokat, és az ő minősítéseiket tudjuk majd visszafordítani a sorszámok alapján, és annak megfelelően okleveleket kiállítani, amik majd az Orbán napon, most idén, május 31-én kerülnek átadásra. Minden résztvevő kap valamilyen minősítést a borára, és a legjobbak pedig egy kiemelt díjazásban részesülnek.
1: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság szerdán az MT-vel. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünetet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vesét és a szemet is. A kezeletlen esetekben jelentősen nő a stroke, szívinfarktus, szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrjei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áponyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták.
0: Sporthírek.
1: 5 újonc került be a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. A magyar válogatott Finnországgal játszik barátságos mérkőzést június 5-én a Puskás Arénában, majd június 9-én Kazasztán ellen edző meccset Debrecenben. Marco Rossi szövetségi kapitány telkében hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort. Pécsi Ármin, Margáv Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bende Gúz először kapott meghívót.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már több felé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmelegebb órákban 18 fokra van kilátás.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: A 4. Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szád is, majd eláll.
2: Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban. A 4. Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hútból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter hústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter húsboltban.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: I'm sorry.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pályautca 3/C alatt.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink: 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperíző Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
6: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
7: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
1: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub. Döntött a képviselőtestület a civil pályázatokról. Sztereofotokból tart előadást Balázs László fotóművész. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pénteken újabb filmmel folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub a Sinkovics Filmszínházban 17.30-tól. Egy magyar származású filmrendező legújabb filmjét tekinthetik meg a filmkedvelők. Tájékoztatott Fodor Sándor, író, újságíró, a klub vezetője.
9: Májusban már következik az én egyik kedvenc rendezőmnek a filmje, ő pedig nem más, mint a magyar származású Jim Jarmusch, akinek a Father, Mother, Sister, Brother című filmjét fogjuk vetíteni. Ez is egy nagyon új alkotás, és tulajdonképpen több különálló történetet dolgoz föl. Megjelenít a filmbe egy olyan zseniális nem színészt, hanem zenészt, ugyanis az egyik epizódban Tom Waits játssza a főszerepet. Aki egyébként már játszott filmben, de ez egészen különleges lesz majd, mert Tom Waits-et nagyjából a dörmögő mély hangjáról és a hihetetlen szerzeményeiről ismerjük. Hihetetlenül egyszerű és hihetetlenül szép dallamokat ír. Na most Tom Waits-et látni egy filmbe, pláne egy Jim Jarmusch filmbe, akiről viszont tudjuk, hogy az első nagy sikerű filmje a Cannes-i fesztivál győztes Florida a paradicsom című film volt.
8: Döntött Körmend képviselőtestület a civil pályázatokról, közölte az önkormányzat. Kulturális, sport és szociális területen nyújthattak be támogatási kérelmet helyi szervezetek, közösségek, alapítványok és magánszemélyek. A pályázatok elbírálásánál előnyt érveztek azok a programok, amelyek a város kiemelt rendezvényeit erősítik és támogatják, vagy szélesebb körű lakossági érdeklődésre tarthatnak számot. A támogatott pályázatok részletes listáját az önkormányzat hivatalos felületein teszik közzé. Sztereofotokból tart előadást Balázs László, fotóművész pénteken 18 órától a Körmendi Művelődési Központban, a Bezseny utca 11 szám alatt. A Bukovinától Boszniáig című előadás során a fotóművész az utazásaink készített térhatású felvételeket mutatja be. A tájképeket, épületeket és portrékat sztereofényképezőgéppel és kamerával örökítette meg, majd az általa hozott speciális eszközök segítségével háromdimenziós hatású képként vetíti le azokat. A nem mindennapi előadásra minden érdeklődőt várnak. Bérbaltaváron tart bemutatót a Vasvári Játékszín pénteken. A Nagy Gáspár Emlékházban Bükki Attila az Elhivatott című darabjának bemutatóját láthatja a közönség. Az előadás Brunswick Teréz életéről szól Varga Bodó Anita főszereplésével. Mint ismert, a magyar grófnő az első magyarországi óvodák megalapítója. 1836-ban egyesületet alapított az óvodák elterjesztésére. Haláláig 80-ra nőtt ezek száma. Unokahúgával, Teleki Blankával tevékenyen részt vett az első magyar nőnevelő intézet létrehozásában is. Mindemellett remekül zongorázott, szavalt, rajzolt, festett, sőt, németül verseket is írt. Róla szól a Játék szín monodrámája. Új műsorral érkezik Körmendre május 15-én a 4S Street zenekar, amely a közönség kedvencek mellett legújabb dalait is bemutatja. A koncertnek a Batthyány Örökség Központ ad otthont. A zenekar tájékoztatása szerint a fellépésen olyan ismert dalok is elhangzanak, mint a Mesélek a bornak, a 10 éven át, az erdőben nem jártál és az Ilyen ez az élet. A szervezők minden érdeklődőt várnak a koncertre. Árokba csapódott egy személyautó Gersekarát és Halastó között a helyszínre a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek, akik a műszaki mentés során egy embert kiemeltek a járműből, majd átadták a mentőknek. Az egységek áramtalanították a gépkocsit is. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, a politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungaromet ZRT modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt voltak. A program célja a magyarországi mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A Nemzetbiztonsági Tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Vladimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét. Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenálló képesség, fogalmazott az államfő.
1: Sporthírek.
8: Emlékérem készül a Magyar Labdarúgó Szövetség alapításának 125. évfordulójára. A Magyar Labdarúgó Szövetség évfordulójának tiszteletére a Magyar Nemzeti Bank 25 000 forint névértékű ezüst, valamint 5 000 forint névértékű színes fém emlékérmet bocsájt ki. Az alkalomból kibocsátott ezüst és színes fém emlékérmek tervezője Horváth Andrea iparművész.
1: Időjárás jelentés.
8: Ma sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmelegebb órákban 18 fokra van kilátás.
1: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll. Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban, a negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hódból készült ényenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egésznapos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
2: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Sík tömítésgyártás szerelvényhez, karimához, BB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
3: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó ár diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend, Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
3: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, főtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

FM. A Körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails.

0: így feleg.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardróbszekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll! Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban, a negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hútból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
4: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
5: Szevasztok, itt a Dr. Béres
6: és a Verép Tomi.
5: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
6: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet. Ugyan

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Visszavonul Ferenc Csaba. A hétvégén lesz a hagyományos körmendi kastélykoncert. Péntekig várják a bormintákat az oszkói Orbán napi hegyi vigadalomra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az idény végén visszavonul Ferenc Csaba, az Aegis Körmend korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda szerdán jelentette be, hogy 25 szezon után befejezi pályafutását és utolsó mérkőzését. Május 23-án vívja hazai pályán az NK Universitas Pécs ellen az alsóházi rájátszásban. Azt mondta, az elmúlt három évben mindig nagy kérdés volt számára, hogy folytassa-e. 25 éve az NBA-ben számtalan élményt adott, de most eljött az ideje, hogy szögre akassza a kosaraszt cipőt, biztos marad a klub kötelékében, fogalmazott. Ferenc Csaba 2001. októberében debütált Körmenden, azóta 823 alkalommal lépett pályára a csapatban, amellyel klubrekordernek számít. A hétvégén lesz a hagyományos körmendi kastélykoncert, amelyen a zeneiskola tanárai és növendékei mutatkoznak be. Az ingyenes eseményt a múzeum dísztermében tartják szombaton 18 órától. A megújult klasszikusoktól a könnyed jazzen át egészen az egyedi táncos zenei előadásokig változatos műsorral készülnek az idei évben. Tudtuk meg Morvai Andrástól, a körmendi alapfokú zene és táncművészet iskola igazgatójától.
3: Szerettük volna, hogy egy kicsit nagyobb figyelmet kapjon az immár sok-sok éve, sőt évtizede hagyományos tanári hangversenyünk, és ezért is adtuk neki ezt a új nevet, hiszen szeretük volna az általános repertoárt is megváltoztatni, hogy egy kicsit körmendiesebb legyen, egy kicsit emberközpontúbb anyagokat adjunk elő, mindenki számára nyitottá váljon ez a koncert, díjtalan belépéssel, bárki meglátogathatja. Maga a díszteremnek a közege, az óriási festmények, a magas szintű millió nagyon szépen tükrözi, vagy visszatükrözi azt a zenei igényességet, amit mi szeretnénk képviselni ebben, és hát ehhez is választottuk nagyjából a hanganyagunkat, vagyis hát a zenéinket, amiket majd előadunk.
2: Újabb helyszíneken mutatták ki az aszbeszt jelenlétét, ezért ideiglenes korlátozásokat vezetett be a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Az Abértó nagy parkolója, Horgász parkolója és az ezeket összekötő út, valamint a Dozmati víztározó bekötő útja és parkolója is érintett. Az igazgatóság közölte, a parkolókat további intézkedésig lezárják. Arra kérik a lakosságot, hogy se gyalogosan, se kerékpárral ne közelítsék meg ezeket a helyszíneket, mivel a levegőben vagy a környezetben jelenlévő szennyeződés belélegzése egészségügyi kockázatot jelenthet. Péntekig várják a bormintákat az oszkói Orbán napi hegyi vigadalom borversenyére. Három kategóriában hirdetik meg a versenyt értékes jutalmakért. Az eredményhirdetést május 31-én a rendezvényen tartják, mondta el Zágoridi Cigány Ákos, a Hegypásztor kör egyik alapítója, szervező.
4: Egy térségi borversenyt álmodtunk meg annak idején, most ezen a héten pénteken lesz a borbírálat. Ide várjuk a térségben készült borokat, külön fehér, vörös, illetve rozé kategóriában. Az oszkói közösségi házban lehet leadni a bormintákat címke felirat nélküli üvegekbe, és ott a kollégák átveszik és megsorszámozzák őket, és a szakértő zsűri, aki pénteken délután össze fog ülni, ők pedig igazából értékelik ismeretlenül a borokat, és az ő minősítéseiket tudjuk majd mi visszafordítani a sorszámok alapján, és annak megfelelően okleveleket kiállítani, amik majd az Orbán napon, most idén, május 31-én kerülnek átadásra. Minden résztvevő kap valamilyen minősítést a borára, és a legjobbak pedig egy kiemelt díjazásban részesülnek.
2: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság szerdán az MT-vel. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünetet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vesét és a szemet is. A kezeletlen esetekben jelentősen nő a stroke, szívinfarktus, szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrjei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áponyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták.
0: Sporthírek.
2: 5 újonc került be a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. A magyar válogatott Finnországgal játszik barátságos mérkőzést június 5-én a Puskás Arénában, majd június 9-én Kazasztán ellen edzőmeccset Debrecenben. Marco Rossi szövetségi kapitány telkében hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort. Pécsi Ármin, Margáv Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bende Gúz először kapott meghívót.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmelegebb órákban 18 fokra van kilátás.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád.

felfoghatatlan. Túl sokszor ingott a híd már, amin áthaladtam, de olyan nem volt, ami

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll! Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban a negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hódból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától Fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes. Jó hírek a húsevőknek a Kráter Hústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon a Kráter Húsboltban.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: a gaz.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
4: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
5: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
6: Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mission Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub. Döntött a képviselőtestület a civil pályázatokról. Sztereofotokból tart előadást Balázs László fotóművész. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pénteken újabb filmmel folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub a Sinkovics Filmszínházban 17.30-tól. Egy magyar származású filmrendező legújabb filmjét tekinthetik meg a filmkedvelők. Tájékoztatott Fodor Sándor, író, újságíró, a klub vezetője.
3: Májusban már következik az én egyik kedvenc rendezőmnek a filmje, ő pedig nem más, mint a magyar származású Jim Jarmusch, akinek a Father, Mother, Sister, Brother című filmjét fogjuk vetíteni. Ez is egy nagyon új alkotás, és tulajdonképpen több különálló történetet dolgoz föl. Megjelenít a filmben egy olyan zseniális nem színészt, hanem zenészt, ugyanis az egyik epizódban Tom Waits játssza a főszerepet. Aki egyébként már játszott filmben, de ez egészen különleges lesz majd, mert Tom Waits-et nagyjából a dörmögő mély hangjáról és a hihetetlen szerzeményeiről ismerjük. Hihetetlenül egyszerű és hihetetlenül szép dallamokat ír. Na most Tom Waits-et látni egy filmbe, pláne egy Jim Jarmusch filmbe, akiről viszont tudjuk, hogy az első nagy sikerű filmje a Cannes-i fesztivál győztes Florida a paradicsom című film volt.
2: Döntött Körmend képviselőtestülete a civil pályázatokról, közölte az önkormányzat. Kulturális, sport és szociális területen nyújthattak be támogatási kérelmet helyi szervezetek, közösségek, alapítványok és magánszemélyek. A pályázatok elbírálásánál előnyt érveztek azok a programok, amelyek a város kiemelt rendezvényeit erősítik és támogatják, vagy szélesebb körű lakossági érdeklődésre tarthatnak számot. A támogatott pályázatok részletes listáját az önkormányzat hivatalos felületein teszik közzé. Sztereofotokból tart előadást Balázs László fotóművész pénteken 18 órától a Körmendi Művelődési Központban, a Berseny utca 11 szám alatt. A Bukovinától Boszniáig című előadás során a fotóművész az utazásain készített térhatású felvételeket mutatja be. A tájképeket, épületeket és portrékat sztereofényképezőgéppel és kamerával örökítette meg, majd az általa hozott speciális eszközök segítségével háromdimenziós hatású képként vetíti le azokat. A nem mindennapi előadásra minden érdeklődőt várnak. Bérbaltaváron tart bemutatót a Vasvári Játékszín pénteken. A Nagy Gáspár emlékházban Bükki Attila az Elhivatott című darabjának bemutatóját láthatja a közönség. Az előadás Brunswick Teréz életéről szól Varga Bodó Anita főszereplésével. Mint ismert, a magyar grófnő az első magyarországi óvodák megalapítója. 1836-ban egyesületet alapított az óvodák elterjesztésére. Haláláig 80-ra nőtt ezek száma. Unokahúgával, Teleki Blankával tevékenyen részt vett az első magyar nőnevelő intézet létrehozásában is. Mindemellett remekül zongorázott, szavalt, rajzolt, festett, sőt, németül verseket is írt. Róla szól a játék színmonodrámája. Új műsorral érkezik Körmendre május 15-én a 4S Street zenekar, amely a közönség kedvencek mellett legújabb dalait is bemutatja. A koncertnek a Batthyány Örökség Központ ad otthont. A zenekar tájékoztatása szerint a fellépésen olyan ismert dalok is elhangzanak, mint a Mesélek a bornak, a 10 éven át, az Erdőben nem jártál és az Ilyen ez az élet. A szervezők minden érdeklődőt várnak a koncertre. Árokba csapódott egy személyautó gersekarát és halastó között a helyszínre a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek, akik a műszaki mentés során egy embert kiemeltek a járműből, majd átadták a mentőknek. Az egységek áramtalanították a gépkocsit is. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, a politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungaromet ZRT modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt voltak. A program célja a magyarországi mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A Nemzetbiztonsági Tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Vladimir Zelenszky ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét. Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenálló képesség, fogalmazott az államfő.
0: Sporthírek.
2: Emlékérem készül a Magyar Labdarúgó Szövetség alapításának 125. évfordulójára. A Magyar Labdarúgó Szövetség évfordulójának tiszteletére a Magyar Nemzeti Bank 25 000 forint névértékű ezüst, valamint 5 000 forint névértékű színes fém emlékérmet bocsájt ki. Az alkalomból kibocsátott ezüst és színes fém emlékérmek tervezője Horváth Andrea iparművész.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmelegebb órákban 18 fokra van kilátás.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: A Körmendi Tűzoltók Alapítványának felhívása. A tűzoltók akár az életüket is kockára teszik az önbiztonságáért. Adna nekik 1%-ot a személyi jövedelem adójából. A Körmendi Alapítvány adószáma 1888-01-99, kötőjel 1, kötőjel 18.
2: Készült a Piro Securitas Élet és Vagyonvédelmi Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Visszavonul Ferenc Csaba, a hétvégén lesz a hagyományos körmendi kastélykoncert. Péntekig várják a bormintákat az oszkói Orbán napi hegyi vigadalomra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az idény végén visszavonul Ferenc Csaba, az Égisz Körmend korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda szerdán jelentette be, hogy 25 szezon után befejezi pályafutását és utolsó mérkőzését. Május 23-án vívja hazai pályán az NK Universitas Pécs ellen az alsóházi rájátszásban. Azt mondta, az elmúlt 3 évben mindig nagy kérdés volt számára, hogy folytassa-e. 25 éve az NBA-ben számtalan élményt adott, de most eljött az ideje, hogy szögre akassza a kosarat, cipőt, biztos marad a klub kötelékében, fogalmazott. Ferenc Csaba 2001. októberében debütált Körmenden, azóta 823 alkalommal lépett pályára a csapatban, amellyel klubrekordernek számít. A hétvégén lesz a hagyományos körmendi kastélykoncert, amelyen a zeneiskola tanárai és növendékei mutatkoznak be. Az ingyenes eseményt a múzeum dísztermében tartják szombaton 18 órától. A megújult klasszikusoktól a könnyed jazzen át egészen az egyedi táncos zenei előadásokig változatos műsorral készülnek az idei évben. Tudtuk meg Morvai Andrástól, a körmendi alapfokú zene és táncművészeti iskola igazgatójától.
4: Szerettük volna, hogy egy kicsit nagyobb figyelmet kapjon az immár sok-sok éve, sőt évtizede hagyományos tanári hangversenyünk, és ezért is adtuk neki ezt a új nevet, hiszen szeretük volna az általános repertoárt is megváltoztatni, hogy egy kicsit körmendiesebb legyen, egy kicsit emberközpontúbb anyagokat adjunk elő, mindenki számára nyitottá váljon ez a koncert, díjtalan belépéssel, bárki meglátogathatja. Maga a díszteremnek a közege, az óriási festmények, a magas szintű millió nagyon szépen tükrözi, vagy visszatükrözi azt a zenei igényességet, amit mi szeretnénk képviselni ebben, és hát ehhez is választottuk nagyjából a hanganyagunkat, vagyis hát a zenéinket, amiket majd előadunk.
3: Újabb helyszíneken mutatták ki az aszbeszt jelenlétét, ezért ideiglenes korlátozásokat vezetett be a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Az Abértó nagy parkolója, Horgász parkolója és az ezeket összekötő út, valamint a Dozmati víztározó bekötő útja és parkolója is érintett. Az igazgatóság közölte, a parkolókat további intézkedésig lezárják. Arra kérik a lakosságot, hogy se gyalogosan, se kerékpárral ne közelítsék meg ezeket a helyszíneket, mivel a levegőben vagy a környezetben jelenlévő szennyeződés belélegzése egészségügyi kockázatot jelenthet. Péntekig várják a bormintákat az oszkói Orbán napi hegyi vigadalom borversenyére. 3 kategóriában hirdetik meg a versenyt értékes jutalmakért. Az eredményhirdetést május 31-én a rendezvényen tartják, mondta el Zágorhidi Cigány Ákos, a Hegypásztor kör egyik alapítója, szervező.
5: Egy térségi borversenyt álmodtunk meg annak idején, most ezen a héten pénteken lesz a borbírálat, ide várjuk a térségben készült borokat, külön fehér, vörös, illetve rozé kategóriában. Az oszkói közösségi házban lehet leadni a bormintákat címke felirat nélküli üvegekbe, és ott a kollégák átveszik és megsorszámozzák őket, és a szakértő zsűri, aki pénteken délután össze fog ülni, ők pedig igazából értékelik ismeretlenül a borokat, és az ő minősítéseiket tudjuk majd visszafordítani a sorszámok alapján, és annak megfelelően okleveleket kiállítani, amik majd az Orbán napon, most idén, május 31-én kerülnek átadásra. Minden résztvevő kap valamilyen minősítést a borára, és a legjobbak pedig egy kiemelt díjazásban részesülnek.
3: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság szerdán az MT-vel. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünetet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vessét és a szemet is. A kezeletlen esetekben jelentősen nő a stroke, szívinfarktus, szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrjei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áponyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán az MT-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták.
0: Sporthírek.
3: 5 újonc került be a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. A magyar válogatott Finnországgal játszik barátságos mérkőzést június 5-én a Puskás Arénában, majd június 9-én Kazasztán ellen edző meccset Debrecenben. Marco Rossi szövetségi kapitány telkében hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort. Pécsi Ármin, Margáv Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bende Gúz először kapott meghívót.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már több felé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmelegebb órákban 18 fokra van kilátás.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: A negyedik hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádis, majd eláll! Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban, a negyedik hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hótból készült ényenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mission Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Görmend FM. Társadalmi célú reklám következik.
2: A világjárvány lassan már történelem. De a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
3: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
2: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
3: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
4: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub. Döntött a képviselőtestület a civil pályázatokról. Sztereofotokból tart előadást Balázs László fotóművész. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pénteken újabb filmmel folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub a Sinkovics Filmszínházban 17.30-tól. Egy magyar származású filmrendező legújabb filmjét tekinthetik meg a filmkedvelők. Tájékoztatott Fodor Sándor, író, újságíró, a klub vezetője.
6: Májusban már következik az én egyik kedvenc rendezőmnek a filmje, ő pedig nem más, mint a magyar származású Jim Jarmusch, akinek a Father, Mother, Sister, Brother című filmét fogjuk vetíteni. Ez is egy nagyon új alkotás, és tulajdonképpen több különálló történetet dolgoz föl. Megjelenít a filmbe egy olyan zseniális nem színészt, hanem zenészt, ugyanis az egyik epizódban Tom Waits játssza a főszerepet. Aki egyébként már játszott filmben, de ez egészen különleges lesz majd, mert Tom Waits-et nagyjából a dörmögő mély hangjáról és a hihetetlen szerzeményeiről ismerjük. Hihetetlenül egyszerű és hihetetlenül szép dallamokat ír. Na most Tom Waits-et látni egy filmbe, pláne egy Jim Jarmusch filmbe, akiről viszont tudjuk, hogy az első nagy sikerű filmje a Cannes-i fesztivál győztes Florida Paradicsom című film volt.
5: Döntött Körmend képviselőtestület a civil pályázatokról, közölte az önkormányzat. Kulturális, sport és szociális területen nyújthattak be támogatási kérelmet helyi szervezetek, közösségek, alapítványok és magánszemélyek. A pályázatok elbírálásánál előnyt érveztek azok a programok, amelyek a város kiemelt rendezvényeit erősítik és támogatják, vagy szélesebb körű lakosság érdeklődésre tarthatnak számot. A támogatott pályázatok részletes listáját az önkormányzat hivatalos felületein teszik közzé. Sztereofotokból tart előadást Balázs László fotóművész pénteken 18 órától a Körmendi Művelődési Központban, a Berseny utca 11 szám alatt. A Bukovinától Boszniáig című előadás során a fotóművész az utazásain készített térhatású felvételeket mutatja be. A tájképeket, épületeket és portrékat sztereofényképezőgéppel és kamerával örökítette meg, majd az általa hozott speciális eszközök segítségével háromdimenziós hatású képként vetíti le azokat. A nem mindennapi előadásra minden érdeklődőt várnak. Bérbaltaváron tart bemutatót a Vasvári Játékszín pénteken. A Nagy Gáspár Emlékházban Bükki Attila az Elhivatott című darabjának bemutatóját láthatja a közönség. Az előadás Brunswick Teréz életéről szól Varga Bodó Anita főszereplésével. Mint ismert, a magyar grófnő az első magyarországi óvodák megalapítója. 1836-ban egyesületet alapított az óvodák elterjesztésére. Haláláig 80-ra nőtt ezek száma. Unokahúgával, Teleki Blankával tevékenyen részt vett az első magyar nőnevelő intézet létrehozásában is. Mindemellett remekül zongorázott, szavalt, rajzolt, festett, sőt, németül verseket is írt. Róla szól a játék színmonodrámája. Új műsorral érkezik Körmendre május 15-én a 4S Street zenekar, amely a közönség kedvencek mellett legújabb dalait is bemutatja. A koncertnek a Batthyány Örökség Központ ad otthont. A zenekar tájékoztatása szerint a fellépésen olyan ismert dalok is elhangzanak, mint a Mesélek a bornak, a 10 éven át, az erdőben nem jártál és az Ilyen ez az élet. A szervezők minden érdeklődőt várnak a koncertre. Árokba csapódott egy személyautó Gersekarát és Halastó között, a helyszínre a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek, akik a műszaki mentés során egy embert kiemeltek a járműből, majd átadták a mentőknek. Az egységek áramtalanították a gépkocsit is. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz. Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, a politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungaromet ZRT modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt voltak. A program célja a magyarországi mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A Nemzetbiztonsági Tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Vladimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét. Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenálló képesség, fogalmazott az államfő.
0: Sporthírek.
5: Emlékérem készül a Magyar Labdarúgó Szövetség alapításának 125. évfordulójára. A Magyar Labdarúgó Szövetség évfordulójának tiszteletére a Magyar Nemzeti Bank 25 000 forint névértékű ezüst, valamint 5 000 forint névértékű színes fém emlékérmet bocsájt ki. Az alkalomból kibocsátott ezüst és színes fém emlékérmek tervezője Horváth Andrea iparművész.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már több felé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmelegebb órákban 18 fokra van kilátás.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Láttam a szemedben az óceánt lelassítva, és amit terveztem, azt rögtön átírta az élet. Most mindent felborítok érte, mondják, hogy baj lesz, nem érdekel. Ez a mi dolgunk, semmi közük hozzá. Miért válnánk mások miatt boldogtalanokká? Túl rövid az élet, és mielőtt porrá válunk, még tegyük egymásét egy kicsit jobb.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Száguldó csillag, csak lenne.

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Társadalmi célú reklám következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Visszavonul Ferenc Csaba, a hétvégén lesz a hagyományos körmendi kastélykoncert. Péntekig várják a bormintákat az oszkói Orbán napi hegyi vigadalomra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az idény végén visszavonul Ferenc Csaba, az Aegis Körmend korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klub legenda szerdán jelentette be, hogy 25 szezon után befejezi pályafutását és utolsó mérkőzését. Május 23-án vívja hazai pályán az NK Universitas Pécs ellen az alsóházi rájátszásban. Azt mondta, az elmúlt 3 évben mindig nagy kérdés volt számára, hogy folytassa-e. 25 éve az NBA-ben számtalan élményt adott, de most eljött az ideje, hogy szögre akassza a kosarat, cipőt, biztos marad a klub kötelékében, fogalmazott. Ferenc Csaba 2001. októberében debütált Körmenden, azóta 823 alkalommal lépett pályára a csapatban, amellyel klubrekordernek számít. A hétvégén lesz a hagyományos körmendi kastélykoncert, amelyen a zeneiskola tanárai és növendékei mutatkoznak be. Az ingyenes eseményt a múzeum dísztermében tartják szombaton 18 órától. A megújult klasszikusoktól a könnyed jazzen át egészen az egyedi táncos zenei előadásokig változatos műsorral készülnek az idei évben. Tudtuk meg Morvai Andrástól, a körmendi alapfokú zene és táncművészeti iskola igazgatójától.
4: Szerettük volna, hogy egy kicsit nagyobb figyelmet kapjon az immár sok-sok éve, sőt évtizede hagyományos tanári hangversenyünk, és ezért is adtuk neki ezt a új nevet, hiszen szeretük volna az általános repertoárt is megváltoztatni, hogy egy kicsit körmendiesebb legyen, egy kicsit emberközpontúbb anyagokat adjunk elő, mindenki számára nyitottá váljon ez a koncert, díjtalan belépéssel, bárki meglátogathatja. Maga a díszteremnek a közege, az óriási festmények, a magas szintű millió nagyon szépen tükrözi, vagy visszatükrözi azt a zenei igényességet, amit mi szeretnénk képviselni ebben, és hát ehhez is választottuk nagyjából a hanganyagunkat, vagyis hát a zenéinket, amiket majd előadunk.
3: Újabb helyszíneken mutatták ki az aszbeszt jelenlétét, ezért ideiglenes korlátozásokat vezetett be a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Az Abértó nagy parkolója, Horgász parkolója és az ezeket összekötő út, valamint a Dozmati víztározó bekötő útja és parkolója is érintett. Az igazgatóság közölte, a parkolókat további intézkedésig lezárják. Arra kérik a lakosságot, hogy se gyalogosan, se kerékpárral ne közelítsék meg ezeket a helyszíneket, mivel a levegőben vagy a környezetben jelenlévő szennyeződés belélegzése egészségügyi kockázatot jelenthet. Péntekig várják a bormintákat az oszkói Orbán napi hegyi vigadalom borversenyére. 3 kategóriában hirdetik meg a versenyt értékes jutalmakért. Az eredmény hirdetést május 31-én a rendezvényen tartják, mondta el Zágorhidi Cigány Ákos, a Hegypásztor kör egyik alapítója, szervező.
5: Egy térségi borversenyt álmodtunk meg annak idején, most ezen a héten pénteken lesz a borbírálat, ide várjuk a térségben készült borokat, külön fehér, vörös, illetve rozé kategóriában. Az oszkói közösségi házban lehet leadni a bormintákat címke felirat nélküli üvegekbe, és ott a kollégák átveszik és megsorszámozzák őket, és a szakértő zsűri, aki pénteken délután össze fog ülni, ők pedig igazából értékelik ismeretlenül a borokat, és az ő minősítéseiket tudjuk majd visszafordítani a sorszámok alapján, és annak megfelelően okleveleket kiállítani, amik majd az Orbán napon, most idén, május 31-én kerülnek átadásra. Minden résztvevő kap valamilyen minősítést a borára, és a legjobbak pedig egy kiemelt díjazásban részesülnek.
3: Csaknem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság szerdán az MT-vel. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünetet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vesét és a szemet is. A kezeletlen esetekben jelentősen nő a stroke, szívinfarktus, szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőriei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áponyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán az MT-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták.
0: Sporthírek.
3: 5 újonc került be a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. A magyar válogatott Finnországgal játszik barátságos mérkőzést június 5-én a Puskás Arénában, majd június 9-én Kazasztán ellen edzőmeccset Debrecenben. Marco Rossi szövetségi kapitány telkében hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort. Pécsi Ármin, Margáv Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bende Gúz először kapott meghívót.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmelegebb órákban 18 fokra van kilátás.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

back. Egy újabb nap, és benne egy újabb délután indult útjára itt a Város Rádiójában a 99.8-on. Szép napot mindenkinek, Tóth Cili vagyok ezúttal is, és ott leszek itt az éterben, ahogy megszokhatták. Már is tartogatok jó kis érdekességeket, hasznos infókat, sőt programajánlózunk is, de minden mellett, mint mindig, ezúttal is a zené leginkább a főszerep. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt, Sam Feld és Dennis Lloyd után Anastasia érkezik, és a Sick and Tired. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délután, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást velünk.

0: Közlekedési információk.
1: A kora délutánban még több helyütt kell forgalomkorlátozásra számítani munkálatok miatt a térségben, úgyhogy ahol biztosan érdemes nagyobb körültekintéssel közlekedni, az a Körmend egyházas rádót összekötő út, ugyanis itt mindkét irányban útszűkület mellett kátyúznak a magyar közút szakemberei. A 8-ason Rába hídvég és Vasvár közt kaszálnak, itt mindkét irányban szintén útszűkület lassítja a haladást, munkagépeket kell kerülgetni, ugyancsak ez érvényes a Vasvár-Győrvár közti útszakaszra is, a 74-esen itt félpályás zárás mellett dolgoznak. Kátyúznak a Püspökmolnári Vasszécsény összekötő úton, itt 11 kilométeren át félpályás zárás mellett dolgoznak a szakemberek. Elkezdődött május 12-én a 86-os főút és a Rúmi úti kereszteződés építési munkálata Szombathelyen, úgyhogy ha valaki erre indulna, annak érdemes mindenképpen alternatív útvonalat keresni, ugyanis ezen a szakaszon biztosan hosszabb menetidővel kell számolni. A munkálatok várhatóan novemberig tartanak, úgyhogy érdemes ebben az időszakban megtervezni előre az útvonalat. Én ezeket a közlekedési infokat hoztam ma, és látom, ha önök is tapasztalnak valamit, azt küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére, hogy aki később indul útnak, ő is tudja rajtunk keresztül is tájékozódni, emellett pedig vezessenek nagyon óvatosan, körültekintően, vigyázzanak magukra és egymásra az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: Singen.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
3: A negyedik hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szád is, majd eláll. Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban, a negyedik hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hótból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítmény túra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
4: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
5: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
6: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no.

Lucas Graham és a Light című dala forgott a Városrádiójában az elmúlt percekben. Május 14-én, amikor is a

Annak ellenére, hogy a Fagyosz Szentek utolsó napja van, bár ez sem teljesen igaz, mert még ezután lesz Orbán nap, de ugye a Pongrácz Szervác Bonifát biztos, hogy lehűlést hoz magával, és ma még igazi ajándék időben volt részünk, de a rövidtávú előrejelzés szerint délután már változik a helyzet, nyugat felől fokozatosan megnövekszik, ugyanis a felhőzet is egyre több helyen fordulhat majd elősz eső, zápor, helyenként akár még zivatar is. A déli szél is megélénkül, de így is 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Holnap pedig ismét sok lesz a felhő felettünk, de a borongosabb időszakok mellett azért rövidebb, hosszabb napos percek is érkezhetnek. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, a déli délnyugati szelet pedig élénk erős lökések is kísérhetik, zivatarok környezetében pedig akár még viharossá is fokozódhat. Hajnalban plusz 4, plusz 12 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 17 és 25 fok közti maximumokat mérhetünk. Tehát érdemes az esernyőt is kéznél tartani a következő napokban is, a tavasz most megmutatja a mozgalmasabb arcát.

0: Ritóra és a Let You Love Me forgott a Város Rádiójában itt a 99.8-on. Lakosi Gabi vált a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök majd vissza utána, és folytatjuk a délutánt a jó zenék mellett. Hozok jó kis érdekességeket, meg programajánlózunk is, tartsanak velem!
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 990 000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
6: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
7: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
1: Reklámot hallottak.
8: 99.8.
1: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
9: Folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub. Döntött a képviselőtestület a civil pályázatokról. Sztereofotokból tart előadást Balázs László fotóművész. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pénteken újabb filmmel folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub a Sinkovics Filmszínházban 17.30-tól. Egy magyar származású filmrendező legújabb filmjét tekinthetik meg a filmkedvelők. Tájékoztatott Fodor Sándor, író-újságíró, a klub vezetője.
10: Májusban már következik az én egyik kedvenc rendezőmnek a filmje, ő pedig nem más, mint a magyar származású Jim Jarmusch, akinek a Father, Mother, Sister, Brother című filmét fogjuk vetíteni. Ez is egy nagyon új alkotás, és tulajdonképpen több különálló történetet dolgoz föl. Megjelenít a filmben egy olyan zseniális nem színészt, hanem zenészt, ugyanis az egyik epizódban Tom Waits játssza a főszerepet. Aki egyébként már játszott filmben, de ez egészen különleges lesz majd, mert Tom Waits-et nagyjából a dörmögő mély hangjáról és a hihetetlen szerzeményeiről ismerjük. Hihetetlenül egyszerű és hihetetlenül szép dallamokat ír. Na most Tom Waits-et látni egy filmbe, pláne egy Jim Jarmusch filmbe, akiről viszont tudjuk, hogy az első nagy sikerű filmje a Cannes-i fesztivál győztes Florida a paradicsom című film volt.
9: Döntött Körmend képviselőtestülete a civil pályázatokról, közölte az önkormányzat. Kulturális, sport és szociális területen nyújthattak be támogatási kérelmet helyi szervezetek, közösségek, alapítványok és magánszemélyek. A pályázatok elbírálásánál előnyt érveztek azok a programok, amelyek a város kiemelt rendezvényeit erősítik és támogatják, vagy szélesebb körű lakosság érdeklődésre tarthatnak számot. A támogatott pályázatok részletes listáját az önkormányzat hivatalos felületein teszik közzé. Sztereofotokból tart előadást Balázs László fotóművész pénteken 18 órától a Körmendi Művelődési Központban, a Berseny utca 11 szám alatt. A Bukovinától Boszniáig című előadás során a fotóművész az utazásain készített térhatású felvételeket mutatja be. A tájképeket, épületeket és portrékat sztereofényképezőgéppel és kamerával örökítette meg, majd az általa hozott speciális eszközök segítségével háromdimenziós hatású képként vetíti le azokat. A nem mindennapi előadásra minden érdeklődőt várnak. Bérbaltaváron tart bemutatót a Vasvári Játékszín pénteken. A Nagy Gáspár emlékházban Bükki Attila az Elhivatott című darabjának bemutatóját láthatja a közönség. Az előadás Brunswick Teréz életéről szól Varga Bodó Anita főszereplésével. Mint ismert, a magyar grófnő az első magyarországi óvodák megalapítója. 1836-ban egyesületet alapított az óvodák elterjesztésére. Haláláig 80-ra nőtt ezek száma. Unokahúgával, Teleki Blankával tevékenyen részt vett az első magyar nőnevelő intézet létrehozásában is. Mindemellett remekül zongorázott, szavalt, rajzolt, festett, sőt, németül verseket is írt. Róla szól a játék színmonodrámája. Új műsorral érkezik Körmendre május 15-én a 4S Street zenekar, amely a közönségkedvencek mellett legújabb dalait is bemutatja. A koncertnek a Batthyány Örökség Központ ad otthont. A zenekar tájékoztatása szerint a fellépésen olyan ismert dalok is elhangzanak, mint a Mesélek a bornak, a 10 éven át, az Erdőben nem jártál és az Ilyen ez az élet. A szervezők minden érdeklődőt várnak a koncertre. Árokba csapódott egy személyautó Gersekarát és Halastó között, a helyszínre a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek, akik a műszaki mentés során egy embert kiemeltek a járműből, majd átadták a mentőknek. Az egységek áramtalanították a gépkocsit is. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, a politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungaromet ZRT modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt voltak. A program célja a magyarországi mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A Nemzetbiztonsági Tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Vladimir Zelenszky ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét. Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenálló képesség, fogalmazott az államfő.
1: Sporthírek.
9: Emlékérem készül a Magyar Labdarúgó Szövetség alapításának 125. évfordulójára. A Magyar Labdarúgó Szövetség évfordulójának tiszteletére a Magyar Nemzeti Bank 25 000 forint névértékű ezüst, valamint 5 000 forint névértékű színes fém emlékérmet bocsájt ki. Az alkalomból kibocsátott ezüst és színes fém emlékérmek tervezője Horváth Andrea iparművész.
1: Időjárás jelentés.
9: Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de a zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 16 fok körüli maximumot mérhetünk.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

újra itt vagyunk, folytatódik a délután, 99.81 perccel vagyunk, 4:43 előtt, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem. Stevie Wonder, valamint Calgary és Imagine Dragons indították ezt az órát, a folytatásban pedig hamarosan szól, mint a Kensington és a Call You Home című legfrissebbje, de előtt a Katy Perry és a Last Friday-nál indul. Jó rádiózást!

játszanak, s valaki itt marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Harem, süt, a Bagosi Brothers Company 2024-es lágere forgott itt a 99-80 a délutánban. Egy különleges vizuális utazásra várják az érdeklődőket május 15-én pénteken 18 órától Körmendi Kulturális Központ Berzsenyi Dániel utcai épületébe, azaz a kis kultúrba. A 3FK Fotóklub, a Körmendi 3FK Fotóklub Pécsi kiállításának vendégeként Balázs László fotóművész érkezik hozzánk, és egy előadást tart, mégpedig Sztereófotók Bukovinától Boszniáig címmel. A Mecseki Fotóklub vezetője utazásai során tájakat, épületeket és embereket örökített meg egy speciális sztereó fényképezőgéppel és kamerával, ezeket a felvételeket pedig térhatású képekként mutatja majd be a közönségnek egy általa hozott különleges eszköz segítségével. Tehát egy nem mindennapi élmény ígér ez a program, tehát május 15-én este 18 órától a Kis Kultúrban Sztereófotók Bukovinától Boszniáig címmel a 3FK Fotóklub szervezésében.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll.
2: Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban. A negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hútból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egésznapos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
3: Szivárog? Ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, BB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
4: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó ár diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
5: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
4: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna most a beszámítás és csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, főtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa' atrás.

Nem mindennapi ünneplésre készül idén a Sziget Fesztivál. Bródy János 80. születésnapját egy különleges 6 órás koncert folyammal köszöntik a hajógyári szigeten. Jelent meg a fesztivál közösségi oldalán a -1. napon, augusztus 9-én a nagy színpadon generációk kedvencei állnak majd össze, hogy közösen idézzék meg a magyar könnyűzene egy legfontosabb alkotójának életművét. Az est során felcsendülnek az Illés legendás dalai, az István a király ikonikus szerzeményei, valamint Bródy legismertebb szólódalai is. A koncert különlegessége, hogy a mai zenei élet népszerű előadói és Bródy pályatársai együtt lépnek színpadra. A fellépők közt lesz többek közt Hazaria, Betonhofja, Carson Koma, Bagosi Brothers Company, Lovasi András és Kis Tibi, de ott lesz Charlie, Hobó, Presser Gábor, Deák Bill Gyula és Szörényi Levente is. A szervezők szerint az este nem csak egy koncert lesz, hanem közös kulturális ünnep, amely a szabadság, az elfogadás és az összetartozás üzenetét helyezi a középpontba, pontosan azt, amit Bródy János dalai évtizedek óta képviselnek.

Lassan közelítünk egy újabb óra végéhez. 10 perc múlva Lakosi Gabi vált itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat hazánkból, a nagyvilágból, valamint a kistérségből. Aztán pedig jövök én is vissza, és folytatjuk a délutánt, úgyhogy önök se menjenek messzire a készülékektől, tartsanak velem a folytatásban is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
1: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll! Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyhátodászi Szabadidőparkban, a negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hútból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
5: És a Veréb Tomi.
4: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
5: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Görmend FM. Társadalmi célú reklám következik.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Visszavonul Ferenc Csaba, a hétvégén lesz a hagyományos körmendi kastélykoncert. Péntekig várják a bormintákat az oszkói Orbán napi hegyi vigadalomra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az idény végén visszavonul Ferenc Csaba, az Aegis Körmend korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda szerdán jelentette be, hogy 25 szezon után befejezi pályafutását és utolsó mérkőzését. Május 23-án vívja hazai pályán az NKA Universitas Pécs ellen az alsóházi rájátszásban. Azt mondta, az elmúlt három évben mindig nagy kérdés volt számára, hogy folytassa-e. 25 éve az NBA-ben számtalan élményt adott, de most eljött az ideje, hogy szögre akasszak kosaras cipőt, biztos marad a klub kötelékében, fogalmazott. Ferenc Csaba 2001. októberében debütált Körmenden, azóta 823 alkalommal lépett pályára a csapatban, amellyel klubrekordernek számít. A hétvégén lesz a hagyományos körmendi kastélykoncert, amelyen a zeneiskola tanárai és növendékei mutatkoznak be. Az ingyenes eseményt a múzeum dísztermében tartják szombaton 18 órától. A megújult klasszikusoktól a könnyed jazzen át egészen az egyedi táncos zenei előadásokig változatos műsorral készülnek az idei évben. Tudtuk meg Morvai Andrástól, a körmendi alapfokú zene és táncművészet iskola igazgatójától.
5: Szerettük volna, hogy egy kicsit nagyobb figyelmet kapjon az immár sok-sok éve, sőt évtizede hagyományos tanári hangversenyünk, és ezért is adtuk neki ezt a új nevet, hiszen szeretük volna az általános repertoárt is megváltoztatni, hogy egy kicsit körmendiesebb legyen, egy kicsit emberközpontúbb anyagokat adjunk elő, mindenki számára nyitottá váljon ez a koncert, díjtalan belépéssel, bárki meglátogathatja. Maga a díszteremnek a közege, az óriási festmények, a magas szintű millió nagyon szépen tükrözi, vagy visszatükrözi azt a zenei igényességet, amit mi szeretnénk képviselni ebben, és hát ehhez is választottuk nagyjából a hanganyagunkat, vagyis hát a zenéinket, amiket majd előadunk.
4: Újabb helyszíneken mutatták ki az aszbeszt jelenlétét, ezért ideiglenes korlátozásokat vezetett be a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Az Abértó nagy parkolója, Horgász parkolója és az ezeket összekötő út, valamint a Dozmati víztározó bekötő útja és parkolója is érintett. Az igazgatóság közölte, a parkolókat további intézkedésig lezárják. Arra kérik a lakosságot, hogy se gyalogosan, se kerékpárral ne közelítsék meg ezeket a helyszíneket, mivel a levegőben vagy a környezetben jelenlévő szennyeződés belélegzése egészségügyi kockázatot jelenthet. Péntekig várják a bormintákat az oszkói Orbán napi hegyi vigadalom borversenyére. Három kategóriában hirdetik meg a versenyt értékes jutalmakért. Az eredményhirdetést május 31-én a rendezvényen tartják, mondta el Zágorhidi Cigány Ákos, a hegypásztor kör egyik alapítója, szervező.
6: Egy térségi borversenyt álmodtunk meg annak idején, most ezen a héten pénteken lesz a borbírálat, ide várjuk a térségben készült borokat, külön fehér, vörös, illetve rozé kategóriában. Az oszkói közösségi házban lehet leadni a bormintákat címke felirat nélküli üvegekbe, és ott a kollégák átveszik és megsorszámozzák őket, és a szakértő zsűri, aki pénteken délután össze fog ülni, ők pedig igazából értékelik ismeretlenül a borokat, és az ő minősítéseiket tudjuk majd visszafordítani a sorszámok alapján, és annak megfelelően okleveleket kiállítani, amik majd az Orbán napon, most idén, május 31-én kerülnek átadásra. Minden résztvevő kap valamilyen minősítést a borára, és a legjobbak pedig egy kiemelt díjazásban részesülnek.
4: Csaknem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság szerdán az MT-vel. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünetet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vessét és a szemet is. A kezeletlen esetekben jelentősen nő a stroke, szívinfarktus, szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Illegális gyümölcs árusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrjei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áponyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán az MT-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták.
0: Sporthírek.
4: 5 újonc került be a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. A magyar válogatott Finnországgal játszik barátságos mérkőzést június 5-én a Puskás Arénában, majd június 9-én Kazasztán ellen edző meccset Debrecenben. Marco Rossi szövetségi kapitány telkében hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort. Pécsi Ármin, Margáv Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bende Gúz először kapott meghívót.
0: Időjárás jelentés.
4: Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de a zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 16 fok körüli maximumot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá

Délutánunk egy újabb órája indult el itt a Város Rádiójában, a 99.8-on. Szép délután mindenkinek, Tóczili vagyok továbbra is, és már csak alig két órányi időnk van hátra, ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal. Például szó lesz ebben az órában arról, hogy a Short Kingek reneszánsza javában zajlik. Na, de hogy ez mit is takar, arról lesz szó ebben az órában többek közt. Na meg persze programajánlózunk is, hiszen holnap pénteken folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub a Körmendi Sinkovics Imre Film Színházban. Tartsanak tehát velem ebben az órában is, a zenék sorában pedig Naughty Boy, Kyle és Popkin után Diaz és Ment a legfrissebbjét hallgatjuk meg. Pörög a méreg jó rádiózást! Hiába,

Jonas Brothers, Dan Lewis és a tavalyi közös a Loved You Better forgott a 99-80, és hát, ahogy említettem az óra elején is, úgy tűnik, hogy a Short Kingek reneszánsza javában zajlik. Ami azt jelenti, hogy a magas férfi még mindig sokak szemében az ideális pasi, de egyre többen mondják ki, hogy a kisugárzás, az önbizalom és a humor sokkal többet számít, mint az, hogy valaki elérje 180 centit. Hazánkban a férfiak átlag magassága 176 centi körül alakul, eközben a kutatások szerint a nők többsége ösztönösen a magasabb férfiakat találja vonzónak. Az evolúciós magyarázat szerint a magasabb, erősebb férfi biztonságot és stabilitást sugal, a valóság azonban ennél jóval árnyaltabb. A Redditen több magyar nő is arról írt, hogy számukra egyáltalán nem a magasság a döntő szempont. Sokkal fontosabb az önazonosság, az önbizalom és a hogyan viselkedik valaki egy kapcsolatban. A pop kultúra is tele van olyan sztárokkal, akik bebizonyították, hogy a karizma nem a magasság függő. Kevin Hart mindössze 158 centi magas, mégis Hollywood egyik legsikeresebb komikusa. Kit Harington pedig a Trónok harca havas Johnja 173 centis, mégis milliók rajonganak érte, míg Jeremy Allen White szintén a Short King kategória egyik legismertebb arca lett az utóbbi években. A történet tanulsága talán egyszerűbb, mint hinnénk, a magasság lehet adat egy személy leírásban, de önmagában nem mond el semmit arról, milyen ember áll mögötte. Tehát tulajdonképpen ebben az esetben mondhatjuk azt, hogy bizony nem mindig a méret a lényeg.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szád is, majd eláll. Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban. A negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hútból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egésznapos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes. Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
5: I saw the tears in your eyes, they got me burning up inside, when I found you. Another slide upon your face, you gave

0: Mozi ajánló.
1: Holnap, azaz május 15-én folytatódik a gondolatok és érzések filmklub a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínházban.

0: filmje, ő pedig nem más, mint a magyar származású, mert miért ne lenne magyar, Jim Jarmusch, akinek a Father, Mother, Sister, Brother című filmét fogjuk vetíteni. Ez is egy nagyon új alkotás, és tulajdonképpen több különálló történetet dolgoz föl. Megjelenít a filmbe egy olyan zseniális nem színészt, hanem zenészt, ugyanis az egyik epizódban Tom Waits játssza a főszerepet. Aki egyébként már játszott filmben, de ez egészen különleges lesz majd, mert Tom Waits-et nagyjából a dörmögő mély hangjáról és a hihetetlen szerzeményeiről ismerjük, aki borzasztó módon tudja elegyíteni a szépséget és a borzalmat. A hangja rettenetes, viszont ehhez a szörnyű hanghoz, ami tulajdonképpen egészen melbevágó, hihetetlenül egyszerű és hihetetlenül szép dallamokat ír. Tehát aki Tom Waits-et hallgat, az gyakorlatilag gyönyörű dalokat hallgat egy brutális előadásba. Ráadásul a pasi az olyan, mintha éppen a kutya szájából tépték volna ki. Egészen különleges figura. Na most Tom Waits-et látni egy filmbe, pláne egy Jim Jarmusch filmbe, akiről viszont tudjuk, hogy az első nagy sikerű filmje a Cannes-i fesztivál győztes Florida a paradicsom című film volt.
1: Tehát holnap irány ismét a Sinkovics Imre Film Színház, este 17:30-tól a Gondolatok és Érzések Filmklub Fodor Sándorral, ahol ezúttal a Father, Mother, Sister, Brother című filmet láthatjuk.

újabb óra végéhez közelítünk itt a Körmend FM-en a 99.8-on. Hamarosan Lakosi Gabi hozza a legfontosabb híreket, infókat 4-kor, aztán jövök vissza délutánunk utolsó órájával. Önök se menjenek messzire.

0: olyan sugar.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mr. Know-it-all. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Társadalmi célú reklám következik.
1: A Körmendi Tűzoltók Alapítványának felhívása. A tűzoltók akár az életüket is kockára teszik az önbiztonságáért. Adna nekik 1%-ot a személyi jövedelem adójából. A Körmendi Alapítvány adószáma 1888-01-99, kötőjel 1, kötőjel 18.
2: Készült a Piro Securitas Élet- és Vagyonvédelmi Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub. Döntött a képviselőtestület a civil pályázatokról. Stereo fotókból tart előadást Balázs László fotóművész. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pénteken újabb filmmel folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub a Sinkovics Filmszínházban 17.30-tól. Egy magyar származású filmrendező legújabb filmjét tekinthetik meg a filmkedvelők. Tájékoztatott Fodor Sándor, író, újságíró, a klub vezetője.
4: Májusban már következik az én egyik kedvenc rendezőmnek a filmje, ő pedig nem más, mint a magyar származású Jim Jarmusch, akinek a Father, Mother, Sister, Brother című filmjét fogjuk vetíteni. Ez is egy nagyon új alkotás, és tulajdonképpen több különálló történetet dolgoz föl. Megjelenít a filmbe egy olyan zseniális nem színészt, hanem zenészt, ugyanis az egyik epizódban Tom Waits játssza a főszerepet. Aki egyébként már játszott filmben, de ez egészen különleges lesz majd, mert Tom Waits-et nagyjából a dörmögő mély hangjáról és a hihetetlen szerzeményeiről ismerjük. Hihetetlenül egyszerű és hihetetlenül szép dallamokat ír. Na most Tom Waits-et látni egy filmbe, pláne egy Jim Jarmusch filmbe, akiről viszont tudjuk, hogy az első nagy sikerű filmje a Cannes-i fesztivál győztes Florida a paradicsom című film volt.
3: Döntött Körmend képviselőtestület a civil pályázatokról, közölte az önkormányzat. Kulturális, sport és szociális területen nyújthattak be támogatási kérelmet helyi szervezetek, közösségek, alapítványok és magánszemélyek. A pályázatok elbírálásánál előnyt érveztek azok a programok, amelyek a város kiemelt rendezvényeit erősítik és támogatják, vagy szélesebb körű lakossági érdeklődésre tarthatnak számot. A támogatott pályázatok részletes listáját az önkormányzat hivatalos felületein teszik közzé. Stereo fotókból tart előadást Balázs László fotóművész pénteken 18 órától a Körmendi Művelődési Központban, a Bersenyi utca 11 szám alatt. A Bukovinától Boszniáig című előadás során a fotóművész az utazásain készített térhatású felvételeket mutatja be. A tájképeket, épületeket és portrékat stereo fényképezőgéppel és kamerával örökítette meg, majd az általa hozott speciális eszközök segítségével háromdimenziós hatású képként vetíti le azokat. A nem mindennapi előadásra minden érdeklődőt várnak. Bérbaltaváron tart bemutatót a Vasvári Játékszín pénteken. A Nagy Gáspár Emlékházban Bükki Attila az Elhivatott című darabjának bemutatóját láthatja a közönség. Az előadás Brunswick Teréz életéről szól Varga Bodó Anita főszereplésével. Mint ismert, a magyar grófnő az első magyarországi óvodák megalapítója. 1836-ban egyesületet alapított az óvodák elterjesztésére. Haláláig 80-ra nőtt ezek száma. Unokahúgával, Teleki Blankával tevékenyen részt vett az első magyar nőnevelő intézet létrehozásában is. Mindemellett remekül zongorázott, szavalt, rajzolt, festett, sőt, németül verseket is írt. Róla szól a játék színmonodrámája. Új műsorral érkezik Körmendre május 15-én a 4 Street zenekar, amely a közönség kedvencek mellett legújabb dalait is bemutatja. A koncertnek a Batthyány Örökség Központ ad otthont. A zenekar tájékoztatása szerint a fellépésen olyan ismert dalok is elhangzanak, mint a Mesélek a bornak, a 10 éven át, az erdőben nem jártál és az Ilyen ez az élet. A szervezők minden érdeklődőt várnak a koncertre. Árokba csapódott egy személyautó Gersekarát és Halastó között a helyszínre a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek, akik a műszaki mentés során egy embert kiemeltek a járműből, majd átadták a mentőknek. Az egységek áramtalanították a gépkocsit is. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz. Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, a politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungaromet ZRT modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt voltak. A program célja a magyarországi mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A Nemzetbiztonsági Tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Vladimir Zelenszkij, ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét. Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenálló képesség, fogalmazott az államfő.
0: Sporthírek.
3: Emlékérem készül a Magyar Labdarúgó Szövetség alapításának 125. évfordulójára. A Magyar Labdarúgó Szövetség évfordulójának tiszteletére a Magyar Nemzeti Bank 25.000 forint névértékű ezüst, valamint 5.000 forint névértékű színes fém emlékérmet bocsájt ki. Az alkalomból kibocsátott ezüst és színes fém emlékérmek tervezője Horváth Andrea iparművész.
0: Időjárás jelentés.
3: Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de a zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 16 fok körüli maximumot mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Pepper Roach, Professor Green és Emily Sandé indították útjára a délután utolsó óráját itt a Körmend FM-en, a Körmendi a kedvenc rádiójában. Továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, hiszen már csak alig 45 percnyi időnk van hátra a mai délutánból. Ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal, például azzal, hogy nem régiben ünnepelte ugye 100. születésnapját David Attenborough, Sir David Attenborough, és egy újonnan azonosított darásfaj mostantól az ő nevét viseli. Ennek a körülményeiről hozok egy kis színes érdekességet a folytatásban, de természetesen, mint mindig, ezúttal is a zené a főszerep, úgyhogy Cilla Green és a Forget You indul már is, ráthangolva.

J Balvin és a Rio szólt a Körmend FM-en az elmúlt percekben. Különleges ajándékkal köszöntötték 100. születésnapján nemrégiben Sir David Attenborough-t, ugyanis egy újonnan azonosított chilei darásfaj mostantól az új nevét viseli. Az apró, mindössze 3,5 mm-es parazita rovar Attenboronculus tau nevet kapta, és kutatók szerint könnyen lehet, hogy ez az egyetlen ismert példánya a fajnak. A darazsat még az 1980-as években gyűjtötték Chile déli részén, de évtizedeken át észrevétlenül lapult a londoni természettudományi múzeum gyűjteményében. A fordulat akkor következett be, amikor egy kutató önkéntesként átvizsgálta a régi gyűjteményi fiókokat, és feltűnt neki, hogy a rovar több tulajdonságában is eltér az ismert fajoktól. A vizsgálatok végül nem csak egy új faj, hanem egy teljesen új nemzetség felfedezéséhez vezettek, ami a biológiában rendkívül ritka eseménynek számít. A névválasztás pedig nem volt kérdés a kutatók számára. Attenborough évtizedeken keresztül emberek millióival szeretette meg a természetet és a tudományt. A kutatás vezetője elárulta, gyerekként Attenborough Élet a Földön című műsora és könyve inspirálta arra, hogy rovarokkal kezdjen foglalkozni. Az új faj neve két jelentést is hordoz. Attenboronculus a legendás természet filmes előtt tiszteleg, a tau pedig a darázspótrohán található T-alakú mintázatra utal. Sir David Attenborough neve egyébként már régóta különleges helyet foglal el a tudomány világában, hiszen az elmúlt években több mint 50 élőlényt neveztek el róla, köztük békákat, pókokat, halakat, dinoszauruszokat és növényeket is. A természetfilmes legenda meghatódva fogadta a születésnap jó kívánságokat, és mint mondta, eredetileg csendes ünneplést tervezett, de teljesen elsodorta a világ minden tájáról érkező szeretet és figyelem. Utólag is, és ezúton is Isten éltesse Sir David Attenborough-t, és természetesen gratulálunk ehhez a különleges születésnapi ajándékhoz. Ó, egyszer...

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: A negyedik hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szád is, majd eláll. Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyhátodászi Szabadidőparkban, a negyedik hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hótból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25 per B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
0: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Madison Beer és a Bittersweet című újdonság forgott a 99.8-on, és hát alig egy hónap múlva dübörög a Budapest aréna, hiszen két napra érkezik hozzánk a Metallica, és ennek kereteiben június 12-én rendezik majd meg a Metallica Budapest Takeover program sorozatot, ami egy egész napos különleges eseménnyel várja a rajongókat. A program egyik legnagyobb dobása kétség kívül Kirk Hammett könyv és gitár bemutatója lesz a Magyar Zeneházában. A legendás gitáros a The Collection Kirk Hammett című könyvről beszél majd, amely ikonikus Gibson gitárgyűjteményét mutatja be. A rajongók egy különleges Metallica Fan Fesztiválon is részt vehetnek, ahol három korszakos koncertfilmet vetítenek le egyetlen mozijeggyel. A vetítéseket ritka backstage felvételek és személyes zenekari pillanatok teszik még különlegesebbé. A Barba Negrában tribute zenekarok idézik majd meg a Metallica világát az End Tributes for All eseményen, ahol Metallica, Gojira és Pantera slágerek is megszólalnak majd a rajongók, ráadásul kipróbálhatják a legendás basszusgitáros Cliff Burton ikonikus vakpedáját is. Az esti program az Aquarium Klubban folytatódik, Full for the Night bulival, ahol hajnalig szólnak majd a Metallica és más metal zenekarok ismertebb dalai és klipjei. A zenekar emellett véradást is szervez a Magyar Vöröskereszttel közösen, ahol minden sikeres véradó limitált kiadású Metallica pólót kap ajándékba. A fanatikusok számára pedig külön pop-up bolt is nyílik majd, ahol exkluzív relikviák, fotófalak és különleges ajándéktárgyak várják az érdeklődőket. Tehát a június 11-i és a 13-ai Puskás Aréna koncertek között 12-én egy napra valódi metal fővárossá változik Budapest.

Jonas Blue és Rai, valamint a By Your Side szólt 99.8-on, és szép lassan el is érkeztünk a délutánnak a végéhez, úgyhogy Lakosi Gabinak átadom a stúdiót, hozzá a legfontosabb híreket, infókat 5-kor, majd pedig a folytatásban is jó zenék szólnak nálunk, úgyhogy nem érdemes messzire távolodni a készülékektől. Én holnap jövök legközelebb, ugyanígy 1 és 5 között az éterben, tartsanak akkor is velem, hiszen zárjuk a hetet, egy jó kis laza délutánnal készülök akkor is. Mára pedig további szép estét kívánok mindannyiuknak, és jó rádiózást, Tóth Cilit hallották. Köszönöm a figyelmüket, holnap várom Önöket!

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
2: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
5: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
6: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 99.8.
0: Körmend FM. Társadalmi célú reklám következik.
1: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
6: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
1: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
6: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
8: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
9: Visszavonul Ferenc Csaba. A hétvégén lesz a hagyományos körmendi kastélykoncert. Péntekig várják a bormintákat az oszkói Orbán napi hegyi vigadalomra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az idény végén visszavonul Ferenc Csaba, az Aegis Körmend korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda szerdán jelentette be, hogy 25 szezon után befejezi pályafutását és utolsó mérkőzését. Május 23-án vívja hazai pályán az NK Universitas Pécs ellen az alsóházi rájátszásban. Azt mondta, az elmúlt 3 évben mindig nagy kérdés volt számára, hogy folytassa-e. 25 éve az NBA-ben számtalan élményt adott, de most eljött az ideje, hogy szögre akassza a kosaraszt cipőt, biztos marad a klub kötelékében, fogalmazott. Ferenc Csaba 2001. októberében debütált Körmenden, azóta 823 alkalommal lépett pályára a csapatban, amellyel klubrekordernek számít. A hétvégén lesz a hagyományos körmendi kastélykoncert, amelyen a zeneiskola tanárai és növendékei mutatkoznak be. Az ingyenes eseményt a múzeum dísztermében tartják szombaton 18 órától. A megújult klasszikusoktól a könnyed jazzen át egészen az egyedi táncos zenei előadásokig változatos műsorral készülnek az idei évben. Tudtuk meg Morvai Andrástól, a körmendi alapfokú zene és táncművészet iskola igazgatójától.
10: Szerettük volna, hogy egy kicsit
7: nagyobb figyelmet kapjon az immár sok-sok éve, sőt évtizede hagyományos tanári hangversenyünk, és ezért is adtuk neki ezt a új nevet, hiszen szeretük volna az általános repertoárt is megváltoztatni, hogy egy kicsit körmendiesebb legyen, egy kicsit emberközpontúbb anyagokat adjunk elő, mindenki számára nyitottá váljon ez a koncert, díjtalan belépéssel, bárki meglátogathatja. Maga a díszteremnek a közege, az óriási festmények, a magas szintű millió nagyon szépen tükrözi, vagy visszatükrözi azt a zenei igényességet, amit mi szeretnénk képviselni ebben, és hát ehhez is választottuk nagyjából a hanganyagunkat, vagyis hát a zenéinket, amiket majd előadunk.
9: Újabb helyszíneken mutatták ki az aszbeszt jelenlétét, ezért ideiglenes korlátozásokat vezetett be a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Az Abértó nagy parkolója, Horgász parkolója és az ezeket összekötő út, valamint a Dozmati víztározó bekötő útja és parkolója is érintett. Az igazgatóság közölte, a parkolókat további intézkedésig lezárják. Arra kérik a lakosságot, hogy se gyalogosan, se kerékpárral ne közelítsék meg ezeket a helyszíneket, mivel a levegőben vagy a környezetben jelenlévő szennyeződés belélegzése egészségügyi kockázatot jelenthet. Péntekig várják a bormintákat az oszkói Orbán napi hegyi vigadalom borversenyére. Három kategóriában hirdetik meg a versenyt értékes jutalmakért. Az eredményhirdetést május 31-én a rendezvényen tartják, mondta el Zágorhidi Cigány Ákos, a Hegypásztor kör egyik alapítója, szervező.
10: Egy térségi borversenyt álmodtunk meg annak idején, most ezen a héten pénteken lesz a borbírálat. Ide várjuk a térségben készült borokat, külön fehér, vörös, illetve rozé kategóriában. Az oszkói közösségi házban lehet leadni a bormintákat címke felirat nélküli üvegekbe, és ott a kollégák átveszik és megsorszámozzák őket, és a szakértő zsűri, aki pénteken délután össze fog ülni, ők pedig igazából értékelik ismeretlenül a borokat, és az ő minősítéseiket tudjuk majd visszafordítani a sorszámok alapján, és annak megfelelően okleveleket kiállítani, amik majd az Orbán napon, most idén, május 31-én kerülnek átadásra. Minden résztvevő kap valamilyen minősítést a borára, és a legjobbak pedig egy kiemelt díjazásban részesülnek.
9: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, és a probléma minél szélesebb körülfelismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság szerdán az MT-vel. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünetet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vesét és a szemet is. A kezeletlen esetekben jelentősen nő a stroke, szívinfarktus, szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Illegális gyümölcs árusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrjei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áponyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták.
0: Sporthírek.
9: 5 újonc került be a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. A magyar válogatott Finnországgal játszik barátságos mérkőzést június 5-én a Puskás Arénában, majd június 9-én Kazasztán ellen edzőmeccset Debrecenben. Marco Rossi szövetségi kapitány telkében hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort. Pécsi Ármin, Markgáf Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bende Gúz először kapott meghívót.
0: Időjárás jelentés.
9: Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de a zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 16 fok körüli maximumot mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

0: forgalmi célú reklám következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub. Döntött a képviselőtestület a civil pályázatokról. Sztereofotokból tart előadást Balázs László fotóművész. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pénteken újabb filmmel folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub a Sinkovics Filmszínházban 17.30-tól. Egy magyar származású filmrendező legújabb filmjét tekinthetik meg a filmkedvelők. Tájékoztatott Fodor Sándor, író, újságíró, a klub vezetője.
4: Májusban már következik az én egyik kedvenc rendezőmnek a filmje, ő pedig nem más, mint a magyar származású Jim Jarmusch, akinek a Father, Mother, Sister, Brother című filmjét fogjuk vetíteni. Ez is egy nagyon új alkotás, és tulajdonképpen több különálló történetet dolgoz föl. Megjelenít a filmbe egy olyan zseniális nem színészt, hanem zenészt, ugyanis az egyik epizódban Tom Waits játssza a főszerepet. Aki egyébként már játszott filmben, de ez egészen különleges lesz majd, mert Tom Waits-et nagyjából a dörmögő mély hangjáról és a hihetetlen szerzeményeiről ismerjük. Hihetetlenül egyszerű és hihetetlenül szép dallamokat ír. Na most Tom Waits-et látni egy filmbe, pláne egy Jim Jarmusch filmbe, akiről viszont tudjuk, hogy az első nagy sikerű filmje a Cannes-i fesztivál győztes Florida a paradicsom című film volt.
3: Döntött Körmend képviselőtestület a civil pályázatokról, közölte az önkormányzat. Kulturális, sport és szociális területen nyújthattak be támogatási kérelmet helyi szervezetek, közösségek, alapítványok és magánszemélyek. A pályázatok elbírálásánál előnyt érveztek azok a programok, amelyek a város kiemelt rendezvényeit erősítik és támogatják, vagy szélesebb körű lakossági érdeklődésre tarthatnak számot. A támogatott pályázatok részletes listáját az önkormányzat hivatalos felületein teszik közzé. Sztereofotokból tart előadást Balázs László fotóművész pénteken 18 órától a Körmendi Művelődési Központban, a Berzsenyi utca 11 szám alatt. A Bukovinától Boszniáig című előadás során a fotóművész az utazásain készített térhatású felvételeket mutatja be. A tájképeket, épületeket és portrékat sztereofényképezőgéppel és kamerával örökítette meg, majd az általa hozott speciális eszközök segítségével háromdimenziós hatású képként vetíti le azokat. A nem mindennapi előadásra minden érdeklődőt várnak. Bérbaltaváron tart bemutatót a Vasvári Játékszín pénteken. A Nagy Gáspár Emlékházban Bükki Attila az Elhivatott című darabjának bemutatóját láthatja a közönség. Az előadás Brunswick Teréz életéről szól Varga Bodó Anita főszereplésével. Mint ismert, a magyar grófnő az első magyarországi óvodák megalapítója. 1836-ban egyesületet alapított az óvodák elterjesztésére. Haláláig 80-ra nőtt ezek száma. Unokahúgával, Teleki Blankával tevékenyen részt vett az első magyar nőnevelő intézet létrehozásában is. Mindemellett remekül zongorázott, szavalt, rajzolt, festett, sőt, németül verseket is írt. Róla szól a játék színmonodrámája. Új műsorral érkezik Körmendre május 15-én a 4S Street zenekar, amely a közönségkedvencek mellett legújabb dalait is bemutatja. A koncertnek a Batthyány Örökség Központ ad otthont. A zenekar tájékoztatása szerint a fellépésen olyan ismert dalok is elhangzanak, mint a Mesélek a bornak, a 10 éven át, az erdőben nem jártál és az Ilyen ez az élet. A szervezők minden érdeklődőt várnak a koncertre. Árokba csapódott egy személyautó Gersekarát és Halastó között a helyszínre a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek, akik a műszaki mentés során egy embert kiemeltek a járműből, majd átadták a mentőknek. Az egységek áramtalanították a gépkocsit is. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz. Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, a politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungaromet ZRT modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt voltak. A program célja a magyarországi mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A Nemzetbiztonsági Tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Vladimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét. Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenálló képesség, fogalmazott az államfő.
0: Sporthírek.
3: Emlékérem készül a Magyar Labdarúgó Szövetség alapításának 125. évfordulójára. A Magyar Labdarúgó Szövetség évfordulójának tiszteletére a Magyar Nemzeti Bank 25.000 forint névértékű ezüst, valamint 5.000 forint névértékű színes fém emlékérmet bocsájt ki. Az alkalomból kibocsátott ezüst és színes fém emlékérmek tervezője Horváth Andrea iparművész.
0: Időjárás jelentés.
3: Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de a zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 16 fok körüli maximumot mérhetünk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. Hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.
5: Szüntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, fel még elittem, minden egyben van.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Visszavonul Ferenc Csaba. A hétvégén lesz a hagyományos körmendi kastélykoncert. Péntekig várják a bormintákat az oszkói Orbán napi hegyi vigadalomra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az idény végén visszavonul Ferenc Csaba, az Aegis Körmend korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda szerdán jelentette be, hogy 25 szezon után befejezi pályafutását és utolsó mérkőzését. Május 23-án vívja hazai pályán az NK Universitas Pécs ellen az alsóházi rájátszásban. Azt mondta, az elmúlt 3 évben mindig nagy kérdés volt számára, hogy folytassa-e. 25 éve az NBA-ben számtalan élményt adott, de most eljött az ideje, hogy szögre akassza a kosaraszt cipőt, biztos marad a klub kötelékében, fogalmazott. Ferenc Csaba 2001. októberében debütált Körmenden, azóta 823 alkalommal lépett pályára a csapatban, amellyel klubrekordernek számít. A hétvégén lesz a hagyományos körmendi kastélykoncert, amelyen a zeneiskola tanárai és növendékei mutatkoznak be. Az ingyenes eseményt a múzeum dísztermében tartják szombaton 18 órától. A megújult klasszikusoktól a könnyed jazzen át egészen az egyedi táncos zenei előadásokig változatos műsorral készülnek az idei évben. Tudtuk meg Morvai Andrástól, a körmendi alapfokú zene és táncművészet iskola igazgatójától.
2: Szerettük volna, hogy egy kicsit nagyobb figyelmet kapjon az immár sok-sok éve, sőt évtizede hagyományos tanári hangversenyünk, és ezért is adtuk neki ezt a új nevet, hiszen szeretük volna az általános repertoárt is megváltoztatni, hogy egy kicsit körmendiesebb legyen, egy kicsit emberközpontúbb anyagokat adjunk elő, mindenki számára nyitottá váljon ez a koncert, díjtalan belépéssel, bárki meglátogathatja. Maga a díszteremnek a közege, az óriási festmények, a magas szintű millió nagyon szépen tükrözi, vagy visszatükrözi azt a zenei igényességet, amit mi szeretnénk képviselni ebben, és hát ehhez is választottuk nagyjából a hanganyagunkat, vagyis hát a zenéinket, amiket majd előadunk.
1: Újabb helyszíneken mutatták ki az aszbeszt jelenlétét, ezért ideiglenes korlátozásokat vezetett be a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Az Abértó nagy parkolója, Horgász parkolója és az ezeket összekötő út, valamint a Dozmati víztározó bekötő útja és parkolója is érintett. Az igazgatóság közölte, a parkolókat további intézkedésig lezárják. Arra kérik a lakosságot, hogy se gyalogosan, se kerékpárral ne közelítsék meg ezeket a helyszíneket, mivel a levegőben vagy a környezetben jelenlévő szennyeződés belélegzése egészségügyi kockázatot jelenthet. Péntekig várják a bormintákat az oszkói Orbán napi hegyi vigadalom borversenyére. 3 kategóriában hirdetik meg a versenyt értékes jutalmakért. Az eredményhirdetést május 31-én a rendezvényen tartják, mondta el Zágorhidi Cigány Ákos, a Hegypásztor kör egyik alapítója, szervező.
3: Egy térségi borversenyt álmodtunk meg annak idején, most ezen a héten pénteken lesz a borbírálat. Ide várjuk a térségben készült borokat, külön fehérből, illetve rozé kategóriában. Az oszkói közösségi házban lehet leadni a bormintákat címke felirat nélküli üvegekbe, és ott a kollégák átveszik és megsorszámozzák őket, és a szakértő zsűri, aki pénteken délután össze fog ülni, ők pedig igazából értékelik ismeretlenül a borokat, és az ő minősítéseiket tudjuk majd visszafordítani a sorszámok alapján, és annak megfelelően okleveleket kiállítani, amik majd az Orbán napon, most idén, május 31-én kerülnek átadásra. Minden résztvevő kap valamilyen minősítést a borára, és a legjobbak pedig egy kiemelt díjazásban részesülnek.
1: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság szerdán az MT-vel. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünetet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vesét és a szemet is. A kezeletlen esetekben jelentősen nő a stroke, szívinfarktus, szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Illegális gyümölcs árusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrjei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áponyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták.
0: Sporthírek.
1: 5 újonc került be a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. A magyar válogatott Finnországgal játszik barátságos mérkőzést június 5-én a Puskás Arénában, majd június 9-én Kazasztán ellen edzőmeccset Debrecenben. Marco Rossi szövetségi kapitány telkében hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort. Pécsi Ármin, Margáv Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bende Gúz először kapott meghívót.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 16 fok körüli maximumot mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
2: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
1: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
2: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
3: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub. Döntött a képviselőtestület a civil pályázatokról. Stereo fotókból tart előadást Balázs László fotóművész. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pénteken újabb filmmel folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub a Sinkovics Filmszínházban 17.30-tól. Egy magyar származású filmrendező legújabb filmjét tekinthetik meg a filmkedvelők. Tájékoztatott Fodor Sándor, író-újságíró, a klub vezetője.
6: Májusban már következik az én egyik kedvenc rendezőmnek a filmje, ő pedig nem más, mint a magyar származású Jim Jarmusch, akinek a Father, Mother, Sister, Brother című filmjét fogjuk vetíteni. Ez is egy nagyon új alkotás, és tulajdonképpen több különálló történetet dolgoz föl. Megjelenít a filmbe egy olyan zseniális nem színészt, hanem zenészt, ugyanis az egyik epizódban Tom Waits játssza a főszerepet. Aki egyébként már játszott filmben, de ez egészen különleges lesz majd, mert Tom Waits-et nagyjából a dörmögő mély hangjáról és a hihetetlen szerzeményeiről ismerjük. Hihetetlenül egyszerű és hihetetlenül szép dallamokat ír. Na most Tom Waits-et látni egy filmbe, pláne egy Jim Jarmusch filmbe, akiről viszont tudjuk, hogy az első nagy sikerű filmje a Cannes-i fesztivál győztes Florida a paradicsom című film volt.
5: Döntött Körmend képviselőtestülete a civil pályázatokról, közölte az önkormányzat. Kulturális, sport és szociális területen nyújthattak be támogatási kérelmet helyi szervezetek, közösségek, alapítványok és magánszemélyek. A pályázatok elbírálásánál előnyt érveztek azok a programok, amelyek a város kiemelt rendezvényeit erősítik és támogatják, vagy szélesebb körű lakossági érdeklődésre tarthatnak számot. A támogatott pályázatok részletes listáját az önkormányzat hivatalos felületein teszik közzé. Stereo fotókból tart előadást Balázs László fotóművész pénteken 18 órától a Körmendi Művelődési Központban, a Berzseny utca 11 szám alatt. A Bukovinától Boszniáig című előadás során a fotóművész az utazásain készített térhatású felvételeket mutatja be. A tájképeket, épületeket és portrékat stereo fényképezőgéppel és kamerával örökítette meg, majd az általa hozott speciális eszközök segítségével háromdimenziós hatású képként vetíti le azokat. A nem mindennapi előadásra minden érdeklődőt várnak. Bérbaltaváron tart bemutatót a Vasvári Játékszín pénteken. A Nagy Gáspár Emlékházban Bükki Attila az Elhivatott című darabjának bemutatóját láthatja a közönség. Az előadás Brunswick Teréz életéről szól Varga Bodó Anita főszereplésével. Mint ismert, a magyar grófnő az első magyarországi óvodák megalapítója. 1836-ban egyesületet alapított az óvodák elterjesztésére. Haláláig 80-ra nőtt ezek száma. Unokahúgával, Teleki Blankával tevékenyen részt vett az első magyar nőnevelő intézet létrehozásában is. Mindemellett remekül zongorázott, szavalt, rajzolt, festett, sőt, németül verseket is írt. Róla szól a játék színmonodrámája. Új műsorral érkezik Körmendre május 15-én a 4S Street zenekar, amely a közönségkedvencek mellett legújabb dalait is bemutatja. A koncertnek a Batthyány Örökség Központ ad otthont. A zenekar tájékoztatása szerint a fellépésen olyan ismert dalok is elhangzanak, mint a Mesélek a bornak, a 10 éven át, az Erdőben nem jártál és az Ilyen ez az élet. A szervezők minden érdeklődőt várnak a koncertre. Árokba csapódott egy személyautó Gersekarát és Halastó között a helyszínre a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek, akik a műszaki mentés során egy embert kiemeltek a járműből, majd átadták a mentőknek. Az egységek áramtalanították a gépkocsit is. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz. Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, a politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungaromet ZRT modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt voltak. A program célja a magyarországi mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Vladimir Zelenszky ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét. Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenálló képesség, fogalmazott az államfő.
0: Sporthírek.
5: Emlékérem készül a Magyar Labdarúgó Szövetség alapításának 125. évfordulójára. A Magyar Labdarúgó Szövetség évfordulójának tiszteletére a Magyar Nemzeti Bank 25.000 forint névértékű ezüst, valamint 5.000 forint névértékű színes fém emlékérmet bocsájt ki. Az alkalomból kibocsátott ezüst és színes fém emlékérmek tervezője Horváth Andrea iparművész.
0: Időjárás jelentés.
5: Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 16 fok körüli maximumot mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Visszavonul Ferenc Csaba. A hétvégén lesz a hagyományos körmendi kastélykoncert. Péntekig várják a bormintákat az oszkói Orbán napi hegyi vigadalomra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az idény végén visszavonul Ferenc Csaba, az Aegis Körmend korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klub legenda szerdán jelentette be, hogy 25 szezon után befejezi pályafutását és utolsó mérkőzését. Május 23-án vívja hazai pályán az NK Universitas Pécs ellen az alsóházi rájátszásban. Azt mondta, az elmúlt 3 évben mindig nagy kérdés volt számára, hogy folytassa-e. 25 éve az NBA-ben számtalan élményt adott, de most eljött az ideje, hogy szögre akassza a kosarat, cipőt, biztos marad a klub kötelékében, fogalmazott. Ferenc Csaba 2001. októberében debütált Körmenden, azóta 823 alkalommal lépett pályára a csapatban, amellyel klubrekordernek számít. A hétvégén lesz a hagyományos körmendi kastélykoncert, amelyen a zeneiskola tanárai és növendékei mutatkoznak be. Az ingyenes eseményt a múzeum dísztermében tartják szombaton 18 órától. A megújult klasszikusoktól a könnyed jazzen át egészen az egyedi táncos zenei előadásokig változatos műsorral készülnek az idei évben. Tudtuk meg Morvai Andrástól, a körmendi alapfokú zene és táncművészet iskola igazgatójától.
4: Szerettük volna, hogy egy kicsit nagyobb figyelmet kapjon az immár sok-sok éve, sőt évtizede hagyományos tanári hangversenyünk, és ezért is adtuk neki ezt a új nevet, hiszen szeretük volna az általános repertoárt is megváltoztatni, hogy egy kicsit körmendiesebb legyen, egy kicsit emberközpontúbb anyagokat adjunk elő, mindenki számára nyitottá váljon ez a koncert, díjtalan belépéssel, bárki meglátogathatja. Maga a díszteremnek a közege, az óriási festmények, a magas szintű millió nagyon szépen tükrözi, vagy visszatükrözi azt a zenei igényességet, amit mi szeretnénk képviselni ebben, és hát ehhez is választottuk nagyjából a hanganyagunkat, vagyis hát a zenéinket, amiket majd előadunk.
3: Újabb helyszíneken mutatták ki az aszbeszt jelenlétét, ezért ideiglenes korlátozásokat vezetett be a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Az Abértó nagy parkolója, Horgász parkolója és az ezeket összekötő út, valamint a Dozmati víztározó bekötő útja és parkolója is érintett. Az igazgatóság közölte, a parkolókat további intézkedésig lezárják. Arra kérik a lakosságot, hogy se gyalogosan, se kerékpárral ne közelítsék meg ezeket a helyszíneket, mivel a levegőben vagy a környezetben jelenlévő szennyeződés belélegzése egészségügyi kockázatot jelenthet. Péntekig várják a bormintákat az oszkói Orbán napi hegyi vigadalom borversenyére. Három kategóriában hirdetik meg a versenyt értékes jutalmakért. Az eredmény hirdetést május 31-én a rendezvényen tartják, mondta el Zágorhidi Cigány Ákos, a Hegypásztor kör egyik alapítója, szervező.
5: Egy térségi borversenyt álmodtunk meg annak idején, most ezen a héten pénteken lesz a borbírálat, ide várjuk a térségben készült borokat, külön fehér, vörös, illetve rozé kategóriában. Az oszkói közösségi házban lehet leadni a bormintákat címke felirat nélküli üvegekbe, és ott a kollégák átveszik és megsorszámozzák őket, és a szakértő zsűri, aki pénteken délután össze fog ülni, ők pedig igazából értékelik ismeretlenül a borokat, és az ő minősítéseiket tudjuk majd visszafordítani a sorszámok alapján, és annak megfelelően okleveleket kiállítani, amik majd az Orbán napon, most idén, május 31-én kerülnek átadásra. Minden résztvevő kap valamilyen minősítést a borára, és a legjobbak pedig egy kiemelt díjazásban részesülnek.
3: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság szerdán az MT-vel. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünetet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vessét és a szemet is. A kezeletlen esetekben jelentősen nő a stroke, szívinfarktus, szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőriei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áponyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták.
0: Sporthírek.
3: 5 újonc került be a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. A magyar válogatott Finnországgal játszik barátságos mérkőzést június 5-én a Puskás Arénában, majd június 9-én Kazasztán ellen edzőmeccset Debrecenben. Marco Rossi szövetségi kapitány telkében hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort. Pécsi Ármin, Margáv Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bende Gúz először kapott meghívót.
0: Időjárás jelentés.
3: Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A délies szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de a zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 16 fok körüli maximumot mérhetünk.
0: Kezdődik az egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
6: Ma a dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos lesz a magazin vendége. A szakember nagy sikerű komplex előadások megálmodója, amelyek a művészet, a zene és a humor segítségével teremtenek oldott hangulatot azokon az előadásokon, amelyeken aztán a szakember fontos életmód tanácsokkal, prevenciós tanácsokkal szól a közönségéhez. Legközelebb szombaton 15:30-kor lesz ilyen előadás a Szent Gotthárdi Színházban, ahol Utazás a szívem körül címmel Ihos József humorista, Kelemen Gyula zenész lesz a doktornő alkotó és előadótársa. A szívügyek közül ezúttal a szerelem élettani folyamatai kerülnek fókuszba. A programot a Szent Gotthárdi Egészségfejlesztési Iroda és a Rendelőintézet Szent Gotthárd Szakellátásért Alapítvány közösen szervezi. De ha már prevenció, a doktornő a mai műsorban az alkohol veszélyeiről is beszél. Erről korábban készítettem vele interjút. Bízva abban, hogy sikerült az önök számára érdekes műsort összeállítanunk, kíván kellemes rádióhallgatást önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Ma a dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos lesz a magazin vendége. A szakember nagy sikerű komplex előadások megálmodója, amelyek a művészet, a zene és a humor segítségével teremtenek oldott hangulatot azokon az előadásokon, amelyeken aztán a szakember fontos életmódtanácsokkal, prevenciós tanácsokkal szól a közönségéhez. Legközelebb szombaton 15:30-kor lesz ilyen előadás a Szent Gotthárdi Színházban, ahol Utazás a szívem körül címmel Ihos József humorista, Kelemen Gyula zenész lesz a doktornő alkotó és előadótársa. A szívügyek közül ezúttal a szerelem élettani folyamatai kerülnek fókuszba. A programot a Szent Gotthárdi Egészségfejlesztési Iroda és a Rendelőintézet Szent Gotthárd Szakellátásért Alapítvány közösen szervezi. Dr. Szecsei Nagy Klára, belgyógyász, szakorvos, doktornő a vendégünk. A hallgatóknak biztos vagyok benne, hogy emlékezetes az egyik elmúlt interjúnk, amikor az alkoholizmus kapcsán beszélgettünk nagyon-nagyon fontos dolgokról és figyelmeztető jelekről. Most ismét egy ilyen komplex, színes előadásra várja az érdeklődőket, ugye, doktornő? Mi is lesz ez?
1: Igen, hát tekintettel arra, hogy május az év legszebb hónapja, és a május talán így is fogalmazhatnák a szerelem hónapja. Így egy nagyon vidám művész társaimmal egy nagyon vidám előadást szeretnénk május 16-án Szent Gotthárdon a színházba délután 15:30-kor előadni. Gyakorlatilag a szerelemről lenne szó, gyönyörű és fülbemászó, nagyon szép slágerekkel, dallamokkal, Ihos József humoristának a szövegével, ami szintén a témához fog kapcsolódni. Mint tudjuk, a szerelem egy nagyon összetett dolog. Gyakorlatilag a világ nagyon sok egyetemén folynak kutatások, hogy mi is az alapja, hogyan történik, hogyan jön létre az emberi szervezetbe. Hiszen nagyon sokszor meg se tudjuk magyarázni önmagunknak, hogy mi történt. Meglátunk valakit, és kigyúrt a fény, a szív elkezd dobogni, és gyakorlatilag megmagyarázhatatlan rózsaszín lila tud ereszkedik ránk, és ez tud szép is lenni, tud szomorú is lenni, attól függően, hogy milyen vége lesz. Sokak szerint kutatások alapján kémia. Hát úgy is szokták mondani, a szerelem kémiája. Ezt kutatták, és ez az agyba, a hipotalamuszba, a hipofízisben jön létre. A hipofízis, mint tudjuk, gyakorlatilag a hormon szabályozó központ. Tehát ilyen neurotranszmitterekre gondolnak, hogy hormonálban jön létre a szerelem, ez a vágy, ez a kötődési hajlam, ez a birtoklási vágy. De viszont más kutatók arra is gondolnak, hogy egy sokkal összetettebb lelki alapja van. Hát erről szeretnék majd röviden egy ilyen humoros csomagolásban néhány feltevéssel elgondolkodtatni a közönséget, hogy mégis tudjuk, hogy mi történik velünk. Mert nincs is olyan ember, aki nem volt szerelmes. És nagyon sokan emlékeznek is az első szerelemre, hogy az milyen volt, mennyi szépség, mennyi szomorúság, mennyi szomorú emlék is társulhat hozzá. És hát egy kicsit bele kukkantunk a hátterébe, hogy mi is a háttere, tehát hormonális, vagy kémiai, vagy egyéb lelki összetevője van.
0: Hát ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon érdekesnek ígérkezik, és közben meg az ember, ha belegondol, szinte kötelessége, ha már egy ilyen gyönyörű teremtésmű részeként az emberi testet énként birtokoljuk, akkor egyszerűen kötelességünk tudni ennek a gyönyörű működéséről is, és akkor ennek a megértésében is segít, doktornő.
1: Igen, hát megpróbálom ilyen nagyon szép zenei háttérrel, aláfestéssel és humorral, hogy ne legyen olyan száraz dolog, mint a többi előadásaimnál is mindig arra törekedtem, hogy ne száraz, tudományos alapokon untassam a közönséget, hanem egy kicsit feloldott hangulatba, hogy elfogadható legyen. Hát most is, ha így tekintünk a szerelemre, ami később átalakul szeretetté, mert azt is tudni kell, hogy a szerelem az nem örök. És hát belepillantanánk, hogy miért van az, hogy valakik leélik az életüket 40 évet, 50 évet, vagy még többet együtt, hogy ők mindig szerelmesek voltak, nem. A szerelem maximum, ha 3 évig tarthat, és utána, ha olyanok a lelki alapok, két ember úgy találkozott, hogy tényleg megérti egymást, kölcsönös az emberi, baráti kapcsolat, akkor le tud élni ennyi évet egy nagyon szép, szeretett közösségben. Tehát a mai világban viszont megint tudni kell, hogy a fiatalok ezt viszont nem értik. Úgyhogy a fiatalokhoz is szeretnék ezzel az előadással egy kicsit

0: Ma dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos a magazin vendége. A szakember nagy sikerű komplex előadások megálmodója, amelyek a művészet, a zene és a humor segítségével teremtenek oldott hangulatot azokon az előadásokon, amelyeken aztán a szakember fontos életmódtanácsokkal, prevenciós tanácsokkal szól a közönségéhez. Legközelebb szombaton 15:30-kor lesz ilyen előadás a Szent Gotthárdi Színházban, ahol Utazás a szívem körül címmel Ihos József humorista, Kelemen Gyula zenész lesz a doktornő alkotó és előadótársa.
1: A szerelem az kialakulhat első pillantásra, ez igaz, de meg is kell érte küzdeni, meg is kell tudni tartani, és ez már a mai világban úgy nézem, hogy nem divat. Szerelemnek mondják a futókalandot, szerelemnek mondják az egyéjszakás kalandot, holott a szerelem az egy annyira csodálatos dolog, hogy azt értékelni kell, és ezt föl kellene a mai fiataloknak vázolni, hogy ez hogy van. Hogy valóban ebből kialakulhat egy nagyon szép emberi kapcsolat. Aztán szólnák arról is, hogy ugye a történelem folyamán milyen nagyon szép példát mutató szerelmek adódtak, és szomorú szerelmek is, amikor, hát tudjuk, Rómeó és Júlia szerelmét, amikor a halálba vitték egymást, ugyanígy Antóniusz vagy Kleopátra, de ugyanígy híres emberek szerelméről is szólnák, akik tényleg nem is egyforma síkon mozogtak, és megmagyarázhatatlan volt, hogy mégis egy olyan kapocs alakult ki kettük, hogy egy életen át kitartott. Hát itt mondjuk Erzsébet királynő és a férje 70 évig élnek együtt, békébe, boldogságba, hát persze a háttérben nem tudunk belelátni, de valóban kisiklások nélkül zajlott. Ugyanígy híres szerelmes párok voltak, akik tragikusan végezték az életüket, mint például Szécsi Pál Domján Edittel. Tehát akik nem tudták, vagy nem tudták értékelni, vagy féltek ettől az érzelemtől. Több mint valószínű féltek is, mert ugye ez az érzelem tud szomorú véget érni, ha úgy érzik, hogy mégse talán nem egymáshoz valók, akkor szomorú véget is érhet. És felelősséggel is járhat. Úgyhogy nagyon sokféle szerelem létezik. Hát ki miért kapott a sorstól, de hát azért a szombat délutáni előadáson hát remélem, hogy mindenki jól érzi magát, és mindenki arra gondol, hogy happy end is lehet a szerelem, és hát ez egy nagyon szép emberi kapcsolat alapja.
0: Tényleg nagyon összetett a téma, az embernek millió kérdés az eszébe jut. Egyébként ezen a találkozáson, előadáson lesz a közönségnek módja kérdezni?
1: Hát nem, ezek nem olyan előadások, ez most már, én egy sorozatot írtam, hát írtam az azért, nem éppen így van, mert általában nem írom, hanem úgy fejből adjuk elő, de mi hárman a zenésztársunkkal és Ihos József művész úrral már annyira összeszokott csapat vagyunk, hogy mi tudjuk, hogy ki következik, ki mit fog mondani, úgyhogy gyakorlatilag nem is gyakorolunk, nem ülünk össze, már ismerjük egymás gondolatait. Úgyhogy ez már a sokadik előadás nagyon sok témában, és hát gyakorlatilag olyan jó hangulatot teremtünk a végén, hogy így már nincs idő arra, hogy kérdéseket tegyen föl a közönség, és ahogy én szeretük, nem is akarnak, mert annyira átszellemülnek az előadás hangulatától, hogy mindenki olyan eufórikus hangulatba kerül, hogy akkor már nem kell firtatni tovább a témát, hanem élvezzük a jó zenét, és tapsoljunk, és örüljünk, hogy egy jó órát töltöttünk együtt.

0: Ma a dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvosa, magazin vendége. A szakember nagy sikerű komplex előadások megálmodója, amelyek a művészet, a zene és a humor segítségével teremtenek oldott hangulatot azokon az előadásokon, amelyeken aztán a szakember fontos életmódtanácsokkal, prevenciós tanácsokkal szól a közönségéhez. Legközelebb szombaton 15:30-kor lesz ilyen előadása Szent Gotthárdi Színházban, ahol Utazás a szívem körül címmel Ihos József humorista, Kelemen Gyula zenész lesz a doktornő alkotó és előadótársa.
1: Egyébként doktornő, visszaemlékszik, hogy mikor és miért jött először az ötlet, hogy ilyen színes komplex, tulajdonképpen prevenciós célt is szolgáló szakmai és mégis a laikusoknak is érthető előadás sorozatot indít?
2: Igen, hát az életutam nekem is nagyon kanyargós volt. Többfelé éltem és dolgoztam külföldön, megjártam missziósként Afrikát. Tehát sok felé láttam, hallottam, tapasztaltam. De mindig volt bennem egy olyan gondolat, hogy amikor el kellett menni ilyen kötelező előadásra, hát az ember halálra tudja unni magát, mert nem értünk a témához, mert ugye én belgyógyász, gasztroenterológus és endoszkópista vagyok, én nem értek a bőrgyógyászathoz, és ha végig kellett ülni egy ilyen száraz előadást, az ember akaratlanul is kiszökik végül is, vagy elalszik. Tehát úgy gondoltam, hogy a közönségnek is máshogy kellene csomagolni egy témát, de mégis a témában benne legyen a lényeg, amire fölfigyelhet. Így volt ez az alkoholizmus esetében is témával kapcsolatban. Ha én kitettem volna a plakátot, hogy most az alkoholizmusról beszél, lehet, hogy 4-5 ember betévedt volna, aztán meghallgatja, jóval Isten veled. Így több mint 100-an ültek az előadáson, mert máshogy volt becsomagolva. Ez úgy történt, hogy én a Keszei Kórházban voltam osztályvezető főorvos, és egyszer egész véletlenül jó pár évvel ezelőtt, 8 éve, 9 éve, nem tudom, Ihos művész úr megjelent más apropóból, és elmondtam neki a beszélgetés során, hogy nekem ilyen ötletem lenne, hogy valahogy ne ilyen száraz előadásokat tartsunk, amin elalszik a közönség, vagy meg sem marad a fejébe semmi, hanem valahogy vidáman tudna ebbe partner lenni, és rögtön partner lett, találtunk zenésztársat is, és azóta gyakorlatilag több témába, és mondhatom, hogy nagyon örülünk, és mi is úgy élvezzük, hogy ez, ahogy az előbb is említettem, ez nem egy betanult előadás, mi magunk is nevetünk, mi magunk is ott vagyunk lélekbe, és zenélünk, és énekelünk, és egyéb, és a lényeg a múltkori előadáson, amikor az alkoholizmusról beszéltem, jöttek vissza visszhangok, hogy a férje ott volt, aki iszik, vagy az akárki, aki iszik, és bizony megmaradt benne a lényeg. Tehát ez a siker élménye, és én azt hiszem, hogy ez egy jó dolog, amit csinálunk, amíg bírom, amíg bírjuk, és amíg van hallgatóság, azt hiszem, van hallgatóság, hogy ez egy szép elképzelés, és mindenkinek az épülésére szolgál. Mi pedig élvezzük, határtalanul élvezzük. Tehát nem kényszer előadás, nem egy ilyen, jaj, most idegeskedek, hogy jaj, most föllépünk, nem, mi röpülünk ki a színpadra, és mondjuk, és nevetünk ott is a saját viccünkön is, és egyéb, és a közönség velünk szárnyal, és tényleg, ahogy belenézek a közönségbe, csak azt látom, hogy mindenki mosolyog és tapsol. Ez egy nagy öröm.
1: Hát nagyon szépen köszönöm dr. Szecsei Nagy Klára doktornőnek ezt a kis előzetest. Én remélem, hogy a hallgatóknak kedvet hoztunk ehhez a komplex előadáshoz, ahol az orvostudomány, az irodalom, a művészet és minden is helyet kap. Úgyhogy tényleg ismét egy sikeres, sok látogatottságú rendezvényt kívánok önöknek, sok szeretettel.
2: Nagyon szépen köszönjük, és remélem, szeretettel várunk mindenkit. senki ne gondoljon arra, hogy ez egy tudományos előadás, még csak véletlenül se. Köszönöm szépen, viszont hallásra!

0: Ma a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeiről lesz szó, amelyről dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos beszél majd. A nagy tapasztalatú szakember számos hasznos és gyakorlatias információt mond el a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeiről, a mértékletesség fontosságáról.
1: Belgyógyász gasztroenterológus vagyok, tehát a belső szervek mellett fokozottan érdekelnek ezeknek a szerveknek a működése, például a máj, gyomor, stb. Ez tartozik a szűkebb szakmámhoz, illetve hát endoszkópista vagyok, és tükröztem ezeket a szerveket. Tehát én nagyon élesben láttam az alkoholbetegségnek a tüneteit. Hogyan lehet alkoholt fogyasztani, de egy normális határok között, tehát hogy még belefér a vidámságba, belefér a jókedvbe, tehát még ennek súlyos következménye nincs. Akkor viszont, hogyha túllépjük ezt a határt, és mindennapi fogyasztásra kerül sor, akkor beszélünk alkoholizmusról, aminek ugye a fokozatait tudjuk. Hát rá kell világítani arra, hogy mit tehet a család, ha a családon belül van olyan személy, aki alkoholt fogyaszt. Hogyan próbáljon segíteni. Tehát itt a segítség is benne van. Hová forduljon. Illetve egyáltalán hogyan ismerje föl a betegséget. Mert gyakorlatilag részben ez betegségnek is tartom, de részben egy emberi gyengeségnek is. Tehát mi számít normálisnak az ivás illetően? Nagyon sok beteget megkérdezek, ugyanúgy hát látom a labor leletei alapján, hogy fogyaszt alkohol. Megkérdezem, mennyit iszik? Ó, azt nem sokat, mint minden ember, a szokásos. Hát jó mondom, mi a szokásos, mert nem biztos, hogy az ön szokása megegyezik az én szokásommal. És akkor kiderül, hát csak ünnepnapokon, négy nap születésnap. Na hát akkor itt csak rákérdezek, hogy hány szomszéd van, hány családtag van, akinek van éppen szülinapja, éppen névnapja, és kiderül, hogy ez ugye két naponta, de legalább hetente egy-két alkalommal van. Tehát itt az alkoholistának, akit még nem nevezünk alkoholistának, aki csak próbálgat inni, de fokozatosan, és abba tudja hagyni, de aztán mégis hozzászokik szép lassan. Tehát itt rá szeretném az ilyen egyéneket is, rá szeretném venni arra, hogy most próbáljon megállni. Ha most nem, ha senki a kezét nem fogja meg, ha senki nem ad felvilágosítást, hogy az a napi két vagy három üvegsör, amit ő normálisnak tart, az havonta több mint 30 üveg. Az 10 hónap alatt 300 üveg. Akkor próbáljuk meg kiszámítani, hogy ez mennyi pénz. Ugye még ez mellett, ha dohányzik, és gyakorlatilag úgy összvisz, nem tudom a pontos árakat, de némelyik egyén esetében 100 000 forint is elfolyik. Lefolyik és elfolyik a kezek között. Amit a családjára fordíthatna, amit a gyerekeire fordíthatna, és gyakorlatilag itt van az, hogy az alkohol öl, buti és romba dől.
2: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
0: Vendégünk dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos. A nagy tapasztalatú szakember számos hasznos és gyakorlatias információt mond el a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeiről.
3: A doktornő tapasztalatai szerint, ha egy grafikonnal, görbével jellemeznénk a, hát az alkoholisták, vagy az alkoholizmus előszobájában leledzőket, akkor ha most mondjuk, nem tudom, 40 év távlatában nézzük, akkor ez a görbe fölfeléivel egyenesen, viszintesen megy?
1: Nagyon jó a kérdés. Ugyanis én már egy idős orvos vagyok, tavaly mentem nyugdíjba, de még nyugdíj mellett azért visszajárok szakrendelni. Egyébként osztályvezető főorvosként az osztályomon nagyon sok ilyen esetet láttam, és ha visszanézem 40 évvel ezelőtt, bizony, hát ittak az emberek, akkor is. De lehet, hogy ettek is. Lehet, hogy jobbat ettek, lehet, hogy többször ettek, házi kosztot ettek. Parasz bácsi, stb. Most ez a világ, ez a felgyorsult világ magával hozta, hogy gyakorlatilag nem is tudják levezetni a stresszt, nem tudják levezetni a személyes gondokat, problémákat, bizonytalanságot máshogy, mint hogy valamihez hozzányúljanak. Mi az, amihez hozzá tudnak? Ez az alkohol, dohányzás, vagy pedig hát a kábítószer. És az alkoholt illetően régebben, ugye mi csodálkoztunk, ha egy nő ivott. Persze láttunk ilyet, de manapság sajnos majdnem oda közelít a tendencia, hogy nők-férfiak aránya, még mindig a férfiak

0: Dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos a vendégünk. A nagy tapasztalatú szakember számos hasznos és gyakorlatias információt mond el a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeiről, a mértékletesség fontosságáról.
1: Tudni kell, a mindennapi ivás a férfiaknál 10-15 év. Attól függ, hogy milyen testfelépítéssel, milyen egészségi állapottal indult neki az alkoholizmusának, tehát 10-15 év kell, hogy súlyos májbetegség alakuljon ki, illetve a májzsugorodás, vagy latinul a májszirózis, és ez végül halálhoz vezet. A nőknél ez az idő rövidebb. Tehát egy minden nap konzumáló nő 7-8 év alatt májbeteg fog lenni, már kómába esik, és súlyos, nagyon-nagyon csúnya vége lesz, illetve a halált megelőzően nem dicséretes a kezelés. Tehát nem tudunk segíteni. Tehát a lerövidült az életminőség, lerövidült az alkoholfogyasztási idő. Ebbe, ha beleszámítjuk, hogy a pénzhiány miatt, hogy nincs is mindenkinek arra pénz, a jó minőségű alkoholt fogyasszon, ezért mondjuk a szegényebb réteg kannásborral megelégszik, ami egy pancsolt műdolog. Tehát a mája tönkreteszi nagy rövid idő alatt. Akinek több pénze van, ugye viszkit, meg hasonló finomabb dolgokat tud inni, annak kevésbé. De ha eleve már valamikor történt egy májbetegsége, akár egy hepatitis, vagy más májbetegség, annak a mája már eleve ugye érzékenyebb, betegebb, ha arra még

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos továbbra is a mikrofonnál, akivel a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeiről beszélgettem.
2: Súlyos, nagyon súlyos dolgok ezek. Mondta doktornő a beszélgetés elején, hogy a családnak is van felelőssége is, meg van esetleg hatalma is, hogyha a családtagján ezt még időben észreveszi, hogy fékeket állítson be. Tényleg tud a családtag hallgatni a megfelelően hangsúlyos érvekre? Vagy ez mennyire lehet sikeres egy családban?
3: Hát ez ember, hát ez függ attól, hogy milyen kapcsolata van a betegnek, most már nevező betegnek, a családdal. Ha egy szeretetteljes közösségben van, ahol kiállnak mellette, talán van valami remény. De azt most kell elmondanom, hogy nem szigorral, tehát az, hogy mit ittál, miért ittál, megint ittál, ez nem jó. Tehát itt azért kell fölvilágosítani a családot, hogy más taktikát vegyen föl. Tehát van az anonim alkoholisták klubja, vannak elvonók, ezeket mind körül kell pásztázni még időben. Én tudok olyan családot, hogy anya, apa összetartóan a fiúkat megpróbálta visszatartani. Nem sikerült. Nem sikerült a szeretet se, nem sikerült a rábeszélés se, semmi se segített. Tehát attól függ, hogy a családtag mennyire van tisztában azzal, hogy milyen utakat tud választani. Tehát ha előtte föltérképezi, hogy itt vagy, ott vagy, amott van ilyen anonim alkoholisták klubja, akkor oda valahogy elvinni, rábeszélni arra, hogy nem vagy te még alkoholista, nem kell izgulnod. Csak menj oda olyanok közé, akik már megpróbálták, és tudnak segíteni. Vagy pedig vannak nagyon jó elvonók, amik még időben. De ezt mind időben mondom. Ha ez nem történik meg, sajnos nagyon-nagyon ritka, hogy vissza tudják fordítani a beteget.

0: Vendégünk dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos, a nagy tapasztalatú szakember számos hasznos és gyakorlatias információt mond el a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeiről.
1: Amerikai alkoholista volt, aki a világon először létrehozta az anonim alkoholisták klubját. Ők alkoholisták voltak, és tényleg művelt emberek, mind a kettő egyetemet végzett ember volt, és elcsúszott. De valahol meg tudtak állni, valahol tényleg valami olyan kapaszkodót találni, hogy lemondtak az alkoholról, egész életükben többé nem ittak, és megalapították az anonim alkoholisták klubját. De ez függ ám a műveltségtől is, függ attól, hogy mennyire tudják, a család mennyire tudja rá, a másik pedig nagyon szomorú, de genetikailag öröklődő. Tehát alkoholista apának nagyon nagy százalékban az alkoholista lesz a fia. Legalábbis hajlamosító tényező ott van. Ha időben nem talál kapaszkodót, akkor sajnos el fog veszni. Tudok olyan esetet, hogy alkoholista apának több fia is született, mindegyik alkoholista lett. Tehát van egy családi kép is, amit utánoz. Tehát látja, hogy apa írott, verte anyát, én is ugyanúgy élek, ugyanazt csinálom. Ilyen családból nem fog tudni kitörni. Tehát itt függ a család anyagi helyzetétől, a műveltségé, kulturális szintjétől, stb. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz gond, de vannak kiutak.

0: Vendégünk dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos, a nagy tapasztalatú szakember számos hasznos és gyakorlatias információt mond el a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeiről.
1: Ez is micsoda óriási felelősség, ha felfogná egy szülő például, hogy ilyen mintát ad a gyerekének, és ezek szerint hiába az ellentartás a gyereknél, nagyon nehéz módon esetleg tud új életet kezdeni, vagy másfajta életet, de a többség az a mintát leköveti, ugye?
2: Igen, a másik pedig, hát ha nézzük, hogy egyre gyengül az emberiség. Gyengül szellemileg, gyengül, és lelkileg gyengül. Ugyanis nem, még a régiek dolgoztak, a papa kiment, kivitték a bort, meg is itt a mezőn, de kaszált, szántott, aratott, mindent csinált kézzel, erős munkát végzett, sokat evett, jó kosztot evett, házi kosztot, tehát elértek 80 éves korukig, úgyhogy naponta megitták az egy liter bort. Tehát képzeljük ezt a mai világban, ahol a, mondjuk fölnő a gyerek, tinédzser, a lóg, sem erre, sem munkája, se tanulni nem akar, se szért nem lát a világba. Milyen szért lát az, hogy bandázzunk, a banda iszik, a banda bandát követi. Ez nagyon nehéz. Különben gyengül az emberiség mentálisan is sajnos. El kell mondani, aztán mindenki magára vett. Oké, megszívledik.
3: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
0: Ennyi volt Egészség magazin című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
3: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód. Egy óra magunkért. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub. Döntött a képviselőtestület a civil pályázatokról. Stereofotokból tart előadást Balázs László fotóművész. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pénteken újabb filmmel folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub a Sinkovics Filmszínházban 17.30-tól. Egy magyar származású filmrendező legújabb filmjét tekinthetik meg a filmkedvelők. Tájékoztatott Fodor Sándor, író, újságíró, a klub vezetője.
5: Májusban már következik az én egyik kedvenc rendezőmnek a filmje, ő pedig nem más, mint a magyar származású Jim Jarmusch, akinek a Father, Mother, Sister, Brother című filmjét fogjuk vetíteni. Ez is egy nagyon új alkotás, és tulajdonképpen több különálló történetet dolgoz föl. Megjelenít a filmbe egy olyan zseniális nem színészt, hanem zenészt, ugyanis az egyik epizódban Tom Waits játssza a főszerepet. Aki egyébként már játszott filmben, de ez egészen különleges lesz majd, mert Tom Waits-et nagyjából a dörmögő mély hangjáról és a hihetetlen szerzeményeiről ismerjük. Hihetetlenül egyszerű és hihetetlenül szép dallamokat ír. Na most Tom Waits-et látni egy filmbe, pláne egy Jim Jarmusch filmbe, akiről viszont tudjuk, hogy az első nagy sikerű filmje a Cannes-i fesztivál győztes Florida a paradicsom című film volt.
4: Döntött Körmend képviselőtestület a civil pályázatokról, közölte az önkormányzat. Kulturális, sport és szociális területen nyújthattak be támogatási kérelmet helyi szervezetek, közösségek, alapítványok és magánszemélyek. A pályázatok elbírálásánál előnyt érveztek azok a programok, amelyek a város kiemelt rendezvényeit erősítik és támogatják, vagy szélesebb körű lakossági érdeklődésre tarthatnak számot. A támogatott pályázatok részletes listáját az önkormányzat hivatalos felületein teszik közzé. Stereofotokból tart előadást Balázs László fotóművész pénteken 18 órától a Körmendi Művelődési Központban, a Bezseny utca 11 szám alatt. A Bukovinától Boszniáig című előadás során a fotóművész az utazásain készített térhatású felvételeket mutatja be. A tájképeket, épületeket és portrékat stereofényképezőgéppel és kamerával örökítette meg, majd az általa hozott speciális eszközök segítségével háromdimenziós hatású képként vetíti le azokat. A nem mindennapi előadásra minden érdeklődőt várnak. Bérbaltaváron tart bemutatót a Vasvári Játékszín pénteken. A Nagy Gáspár Emlékházban Bükki Attila az Elhivatott című darabjának bemutatóját láthatja a közönség. Az előadás Brunswick Teréz életéről szól Varga Bodó Anita főszereplésével. Mint ismert, a magyar grófnő az első magyarországi óvodák megalapítója. 1836-ban egyesületet alapított az óvodák elterjesztésére. Haláláig 80-ra nőtt ezek száma. Unoka húgával, Teleki Blankával tevékenyen részt vett az első magyar nőnevelő intézet létrehozásában is. Mindemellett remekül zongorázott, szavalt, rajzolt, festett, sőt, németül verseket is írt. Róla szól a Játék szín monodrámája. Új műsorral érkezik Körmendre május 15-én a 4S Street zenekar, amely a közönség kedvencek mellett legújabb dalait is bemutatja. A koncertnek a Batthyány Örökség Központ ad otthont. A zenekar tájékoztatása szerint a fellépésen olyan ismert dalok is elhangzanak, mint a Mesélek a bornak, a 10 éven át, az Erdőben nem jártál és az Ilyen ez az élet. A szervezők minden érdeklődőt várnak a koncertre. Árokba csapódott egy személyautó Gersekarát és Halastó között a helyszínre a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek, akik a műszaki mentés során egy embert kiemeltek a járműből, majd átadták a mentőknek. Az egységek áramtalanították a gépkocsit is. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, a politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungaromet ZRT modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt voltak. A program célja a magyarországi mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A Nemzetbiztonsági Tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Vladimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét. Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenálló képesség, fogalmazott az államfő.
3: Sporthírek.
4: Emlékérem készül a Magyar Labdarúgó Szövetség alapításának 125. évfordulójára. A Magyar Labdarúgó Szövetség évfordulójának tiszteletére a Magyar Nemzeti Bank 25.000 forint névértékű ezüst, valamint 5.000 forint névértékű színes fém emlékérmet bocsájt ki. Az alkalomból kibocsátott ezüst és színes fém emlékérmek tervezője Horváth Andrea iparművész.
3: Időjárás jelentés.
4: Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, a déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de a zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 16 fok körüli maximumot mérhetünk.
3: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva. I don't need your words.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Alszik a város, míg ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Visszavonul Ferenc Csaba, a hétvégén lesz a hagyományos körmendi kastélykoncert. Péntekig várják a bormintákat az oszkói Orbán napi hegyi vigadalomra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az idény végén visszavonul Ferenc Csaba, az Aegis Körmend korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda szerdán jelentette be, hogy 25 szezon után befejezi pályafutását és utolsó mérkőzését. Május 23-án vívja hazai pályán az NK Universitas Pécs ellen az alsóházi rájátszásban. Azt mondta, az elmúlt három évben mindig nagy kérdés volt számára, hogy folytassa-e. 25 éve az NBA-ben számtalan élményt adott, de most eljött az ideje, hogy szögre akassza a kosarat, cipőt, biztos marad a klub kötelékében, fogalmazott. Ferenc Csaba 2001. októberében debütált Körmenden, azóta 823 alkalommal lépett pályára a csapatban, amellyel klubrekordernek számít. A hétvégén lesz a hagyományos körmendi kastélykoncert, amelyen a zeneiskola tanárai és növendékei mutatkoznak be. Az ingyenes eseményt a múzeum dísztermében tartják szombaton 18 órától. A megújult klasszikusoktól a könnyed jazzen át egészen az egyedi táncos zenei előadásokig változatos műsorral készülnek az idei évben. Tudtuk meg Morvai Andrástól, a körmendi alapfokú zenei és táncművészeti iskola igazgatójától.
2: Szerettük volna, hogy egy kicsit nagyobb figyelmet kapjon az immár sok-sok éve, sőt évtizede hagyományos tanári hangversenyünk, és ezért is adtuk neki ezt a új nevet, hiszen szeretük volna az általános repertoárt is megváltoztatni, hogy egy kicsit körmendiesebb legyen, egy kicsit emberközpontúbb anyagokat adjunk elő, mindenki számára nyitottá váljon ez a koncert, díjtalan belépéssel, bárki meglátogathatja. Maga a díszteremnek a közege, az óriási festmények, a magas szintű millió nagyon szépen tükrözi, vagy visszatükrözi azt a zenei igényességet, amit mi szeretnénk képviselni ebben, és hát ehhez is választottuk nagyjából a hanganyagunkat, vagyis hát a zenéinket, amiket majd előadunk.
1: Újabb helyszíneken mutatták ki az aszbeszt jelenlétét, ezért ideiglenes korlátozásokat vezetett be a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Az Abértó nagy parkolója, Horgász parkolója és az ezeket összekötő út, valamint a Dozmati víztározó bekötő útja és parkolója is érintett. Az igazgatóság közölte, a parkolókat további intézkedésig lezárják. Arra kérik a lakosságot, hogy se gyalogosan, se kerékpárral ne közelítsék meg ezeket a helyszíneket, mivel a levegőben vagy a környezetben jelenlévő szennyeződés belélegzése egészségügyi kockázatot jelenthet. Péntekig várják a bormintákat az oszkói Orbán napi hegyi vigadalom borversenyére. Három kategóriában hirdetik meg a versenyt értékes jutalmakért. Az eredmény hirdetést május 31-én a rendezvényen tartják, mondta el Zágorhidi Cigány Ákos, a Hegypásztor kör egyik alapítója, szervező.
3: Egy térségi borversenyt álmodtunk meg annak idején. Most ezen a héten pénteken lesz a borbírálat. Ide várjuk a térségben készült borokat, külön fehérvörös, illetve rozé kategóriában az oszkói közösségi házban lehet leadni a bormintákat címke felirat nélküli üvegekbe, és ott a kollégák átveszik és megsorszámozzák őket, és a szakértő zsűri, aki pénteken délután össze fog ülni, ők pedig igazából értékelik ismeretlenül a borokat, és az ő minősítéseiket tudjuk majd visszafordítani a sorszámok alapján, és annak megfelelően okleveleket kiállítani, amik majd az Orbán napon, most idén, május 31-én kerülnek átadásra. Minden résztvevő kap valamilyen minősítést a borára, és a legjobbak pedig egy kiemelt díjazásban részesülnek.
1: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, és a probléma minél szélesebb körülfelismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság szerdán az MT-vel. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünetet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vessét és a szemet is. A kezeletlen esetekben jelentősen nő a stroke, szívinfarktus, szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőriei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták.
0: Sporthírek.
1: 5 újonc került be a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. A magyar válogatott Finnországgal játszik barátságos mérkőzést június 5-én a Puskás Arénában, majd június 9-én Kazasztán ellen edző meccset Debrecenben. Marco Rossi szövetségi kapitány telkében hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort. Pécsi Ármin, Margáv Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bende Gúz először kapott meghívót.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de a zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 16 fok körüli maximumot mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
4: És most óvatosan hangosítsa fel a rádió készülékét. Igen, a mély nyomót is.
5: A zene az marha jó.
4: Véleményünk szerint a megfelelő hangerőn hallgatott jó magyar zene gyógyászati segédeszköze a testnek és a léleknek. Ha nem érti, elmagyarázzuk. Indul a Fülpiszka. Rádióműsor a felvilágosult dobhártyákért.
6: Hölgyek, urak, megérkeztünk a Fülpiszka 656. és egyben utolsó epizódjához. Aggodalomra semmi ok, a földfelszíni sugárzást zárjuk be, és gondoljuk ezt újra majd a továbbiakban. Én Lőrinc Attila vagyok, és örömmel hozom így utoljára a Zsegár Wings of Love című felvételét.

Jön az elefánt. És szól például a Heaven Street 7-től is az egyik kedvencem. Ma csupa olyan dalt hallgatunk, ami meghatározta a Fülpiszkát ebben a közel 12 évben. Elsőként a Vadfruttik és a Tudom Milyen Szól, aztán jön Kowalski Megavegától az Aszfalt és Fehér Csík, és itt lesz Zóra is a Gotta Live For Me-vel. Jó rádiózás, tartalmas szórakozást kívánok!

0: Tűzfiszka, a tisztán hallási világjár.
1: Ahogy ígértem, itt a Zsegár, ez pedig a Wings of Love, aztán szól a 30Y-tól az Ülés vár, és érkezik Jamie Winchester Rutka Robival, hogy elénekeljék a One of Us-t.

0: 99.8. Rád hangolva.
1: Lőrinc Johannes Hár vagyok, mert ki tudom mondani az R betűt. Szóval, fülpiszka. De apában nincs is R betű. Várjál csak! Fülpiszka a rádió műsor.
2: Ez már az elefánttól a szikra, aztán Koller Klemenc Laciék érkeznek és megállapítanak egy nagyon fontos dolgot. Iszom a bort, és jön még a jó világban is a Hannével.

Hanni azt mondta, levisz a folyópartra éjszaka. Millió darabra tört. Nem a tükör. Hanne.

konuluk, munka nincs. Zenét hallgattuk azért sokat. Itt elég szar, kicsit meghíztam, de a csajomnak így is oké. Sok szex megment, hál'

terem őrlet. Onnan ír néha, hogy a felvételt a berlini utcai harcokról, mint emlék küldjem el.

0: 168 óra múlva újra megviszkáljuk.
1: Addig csinálja szépen mindenki magának.
2: Hölgyek, urak, mára ennyi, vagy hát úgy alapvetően most ennyi egy ideig, szól az Eleven Hold és a Fél Százalék búcsúzóul. Én Lőrinc Attila vagyok. Viszont hallásra. Figyelem.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos felhős idő lesz, egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadásátvétel. Magyar parfümtolvajok buktak le Ausztriában. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadásátvétel. A volt kormány miniszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter kormányfő elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 és 26 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. Gyermekközpontú, partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az újonnan fennálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Céljuk, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális kizáró jellegű követelményeket. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Ebben tagadták, hogy civileket, illetve lakossági infrastruktúrát érték volna a drónos légicsapások. Állításuk szerint csak katonai létesítményeket támadtak. A diplomáciai képviselet azután tette közé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába a budapesti orosz nagykövetet. A tárcavezető közölte a diplomatával. Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Szerdán több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Magyarokból álló parfümtolvajbandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű, és délkeleten lesz melegebb.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Ez nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod, így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst terea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon,

0: know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, and can we make a start?
1: Görmend FM.
2: Görmend FM.
1: A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

éle. Van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másért a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: A baletti szerepet kap a hétvégi Körmendi kastélykoncerten az Alafokó Zene és Táncművészeti Iskola tanárainak és növendékeinek hagyományos bemutatkozó estje szombaton 18 órakor kezdődik a múzeum dísztermében. A repertoárt évről évre megújítják és próbálják körmendivé varázsolni, mondta a rádiónknak Morvai András igazgató.
3: Ugye én már itt vagyok Körmenden több mint 15 éve. Nagyon sok emberrel találkoztam, ismerem elvárásokat, az, hogy mire van itt igazából igény. Azt jelenti, hogy nem a szó szerint vett komoly zenét kell elképzelni, hanem egy igazi szalon jellegű szórakoztató zenét játszunk. Annyi különbséggel, hogy ezeket akusztikus hangszerekkel adjuk elő, gitárral, fólával, vonós krióval, énekesek szint úgy vannak igazából. Az a szép benne, hogy nagyon-nagyon sokrétű, és egyébként nagyon izgalmas is. Nálunk van balettképzés, két nagyszerű balettanárunk van, akik természetesen fognak előadni egy saját számot. Az is egy nagyon izgalmas és nagyon kuriózum kategória, ugyanis Körmenden a balett az még nem annyira elterjedt, holott már nálunk nagyon sok gyerek tanul.
1: Az Ocséki Zoltán Általános Iskola 1A és 4A osztálya is indult a Spár Zenei Kihívás országos kreatív pályázaton. A szervezők szerdán megnyitották a közönség szavazást. A programban osztályok, gyerekkórusok vehetnek részt, a jelentkezőknek Járai Márk Réteken című dalát kell feldolgozniuk és videoklipet készíteniük hozzá. Nem a profi énektudást, hanem a kreativitást értékelik. A csapatok hangszerekkel, koreográfiával vagy különleges helyszíneken forgatott klippekkel és színesíthetik a produkciójukat. A legjobb pályázók nyereményei között szerepel közös klipforgatás Járai Márkkal, látogatás a Magyar Zeneháza intézményébe, valamint Spár utalványok, mozi élmények és hangszeres támogatások is. A kihívásban résztvevő olcsaisok a körmendiek támogató szavazatait is várják. A szavazás május 22-én évfélkor zárul. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenyének. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldogbatyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő fölötti vasi iskolák versenyében az Ócsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek. Közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Rendkívüli tájékoztatást adott az aszbeszt szennyezés gyanújával kapcsolatban Huszár Gábor közölte Szentgotthár önkormányzata hivatalos közösségi oldalán. A város önkormányzata a szennyeződés lehetőségének felmerülésekor megrendelte az akkreditált szakértő szervezet bevonásával a mintavételezést és a laboratóriumi elemzést. A helyszíni mintavétel április 30-án meg is történt, az eredmények azonban a laboratóriumok megnövekedett leterheltsége miatt késnek. Amennyiben a vizsgálatok igazolják a szennyezettséget, az önkormányzat haladéktalanul légszennyezettségi mérést kezdeményez, behajtási tilalmat vagy sebességkorlátozást vezet be, valamint kálciumkloridos pormentesítést alkalmaz majd az érintett területeken. A szerelem élettani folyamatai kerülnek a fókuszba a szentgotthárdi előadáson. Utazás a szívem körül címmel tart előadás szombaton 15.30-tól dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos a szentgotthárdi színházban. A szívügyek közül ezúttal a szerelem élettani folyamatai kerülnek fókuszba. Az előadást Ihos József humorista és Kelemen Gyula zenész is színesíti, közreműködésével tájékoztatott dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász.

0: négykor előadni. Gyakorlatilag a szerelemről lenne szó, gyönyörű és fülbemászó, nagyon szép slágerekkel, dallamokkal, Ihos József humoristának a szövegével, ami szintén a témához fog kapcsolódni. Mint tudjuk, a szerelem egy nagyon összetett dolog. Gyakorlatilag a világ nagyon sok egyetemén folynak kutatások, hogy mi is az alapja. Sokak szerint kutatások alapján kémia. Hát úgy is szokták mondani, a szerelem kémiája.
1: Ismét megrendezik a Mancsa Bajban adománygyűjtő akciót Szombathelyen. Az Interspár vásárlói a hétvégén kutya és macska eledellel segíthetik az állatokat és egy őket gondozó vasi szervezet munkáját. Az adományokat mindkét napon várják majd a szervezők. Közleményük szerint a felajánlásokat a Fekete István Állatvédő Egyesület kapja. 45 rendbeli csalás miatt emelt vádat a Kőszegi járási ügyészség egy férfival szemben. A vád szerint internetes hirdetésekkel tévesztette meg a sértetteket, és több mint 1 millió forintos kárt okozott nekik. A Vasvármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint 2023. decemberétől hamis profilokon keresztül hirdetett mobiltelefonokat, okosórákat, elektromos rollert, televíziót, majd a termékeket nem küldte el a vevőknek. Az ügyészség a férfira pénzbüntetést és végrehajtandó börtönt is kért. Riadalom Körmenden sütőben felejtett étel miatt keletkezett nagy füst egy körmendi társasházi lakásban a Mátyás Király utcában. Az esetet a szomszédok jelezték a segélyhívón. A város hivatásos tűzoltói az érintett ingatlan ajtaját befeszítették. A lakásban egy földön fekvő embert találtak, akik a mentők további kivizsgálásra kórházba szállítottak. Az egység az ingatlant áramtalanította és egy nagy teljesítményű ventilátorral át is szellőztette, írta a Katasztrófa Védelem. Dévei Géza kórus találkozót rendeznek a Nagy Gáspár Művelődési Központban szombaton 17 órától. Közreműködik a Vasvárvárosi Kórus Farkas Anikó Karnagy vezetésével és a Toronyi Kórus Adonyi Dávid vezényletével. A rendezvényt a Vasvár 40 év 40 program sorozat részeként tartják meg. Magyarország üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan, mondta a magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első Opusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, a kormány ülésén meghallgatták Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját, aki határozottan kijelentette, hogy az üzemanyag és nyersolaj ellátás zavartalan és a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek. A védett áron továbbra is biztosított tehát az ellátás az összes magyarországi benzinkút üzemeltető számára. Az EU egyszerűsíteni a vasúti jegyfoglalásokat. Az Európai Bizottság javaslatokat mutatott be a regionális, távolsági és a határokon átnyúló vasúti utazások, különösen a több üzemeltetőt érintő utazások leegyszerűsítésére. A közlekedésért és turizmusért felelős uniós biztos elmondta, vasúti utazás tervezését egyszerűsítő szabályok célja, hogy megszüntesse az akadályokat a különböző közlekedési társaságok eltérő szolgáltatásainak kombinálásakor. Kezdetben heti 2 ülést tart a kormány, és még ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első Opusztaszeren tartott ülésének szünetében. Azt mondta, ezen az ülésen fogadják el a 16 minisztérium jog- és hatásköreit szabályozó rendeletet. Magyar Péter jelezte, a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik. A hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya fókuszában. A közel 20 ezer magyarországi bőrrák szűrés adatain alapuló friss elemzés szerint az atipusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat és az intenzív szolárium használata bőrrák, ezen belül a melanoma kiemelt kockázati tényezői közé tartoznak. Az idei Euromelanoma kampány kifejezetten a közösségi médiában terjedő egészségügyi álhírekre és veszélyes trendekre fókuszál. Az Egyesült Államokban mintegy hetedéve csökkent a kábítószer túladagolásból származó halálesetek száma 2025-ben, derül ki egy jelentésből. Az előzetes adatok szerint tavaly 70 ezer amerikai vált kábítószer fogyasztás áldozatává, ami 14%-kal marad el a 2024-es adattól, és folytatása az előző évek trendjének. A kábítószer használathoz köthető halálesetek száma 2022-ben csaknem 110 ezer volt. A kábítószer fogyasztáshoz köthető halálozások csúcsértékét a kutatók egy része a koronavírus járvány következményeként írja le. Ellopták Lembergi és Gyiszlava népszerű cseh szent koponyáját egy észak-csehországi bazilikából, közölte a prágai rendőrség, amely felkérte a lakosságot is az együttműködésre. Az ellopott koponyának szellemi és történelmi értéke van, amelyet pénzben nem is lehet kifejezni, mondta a rendőrségi szóvívő. A szent egy 13. században élő cseh nemes asszony volt, akinek nevéhez kolostorok és kórházak alapítása fűződik. Körmendet is legyőzte a seleg.

ki magát. A Szabadidősport Eseményszervezők Országos Szövetség által koordinált program idén minden korábbinál több, összesen 25 helyszínen, köztük Sárváron is várja a mozogni vágyókat.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos felhős idő lesz egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadás átvétel. Hiányzott a sebességtúllépést jelző számítógép a Gyománál kisiklott Intercity-ről. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadás átvétel. A volt kormányminiszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Facebook oldalán. A tárcavezető megemlítette egyebek között a kézigránát balesetet, a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket és a védelmi ipar privatizációját. A honvédelmi miniszter aláírta az állománynak adandó plusz 10 nap szabadságról szóló rendeletet, és két szolgálatmentes napot is kap minden kolléga május 21-én és 22-én a honvédelem napja alkalmából. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kálmán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be. Céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyoma állomásnál kisiklott vonat. Erről írt közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter Vitézi Dávid hangsúlyozta. A 2017-ben felújított pályát ugyan a baleset megakadályozására alkalmas biztonsági berendezéssel szerelték fel. A kisiklott Békés Intercity-ben azonban nem volt a baleset megelőző technikával összekapcsolható fedélzeti számítógép. Hozzátette, hogy az új közlekedés politikának a modern mozdonyok és kocsik beszerzéséről is gondoskodnia kell. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttes bemutató kiállítás nyílik pénteken a Hagyományok Házában. A tárlaton korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. A tárlatot november 15-ig lehet megtekinteni.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű. Délkeleten lesz melegebb.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

Útra kell, borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all.
1: 99.8 Körmend rádiója. Ráfongolva. Körmend és a világhírei a 99.8-on.
2: Napos felhős idő lesz, egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadásátvétel. Magyar parfümtolvajok buktak le Ausztriában. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadásátvétel. A volt kormány miniszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter kormányfő elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmügy és a Bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 és 26 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. Gyermekközpontú, partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az újonnan fennálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Céljuk, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális kizáró jellegű követelményeket. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Ebben tagadták, hogy civileket, illetve lakossági infrastruktúrát érték volna a drónos légicsapások. Állításuk szerint csak katonai létesítményeket támadtak. A diplomáciai képviselet azután tette közé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába a budapesti orosz nagykövetet. A tárcavezető közölte a diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Szerdán több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Magyarokból álló parfümtolvajbandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák.
1: Időjárás jelentés.
2: Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli eszél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű, és délkeleten lesz melegebb.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.